0: bevezetését, és döntötte az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tustádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
1: Az időjárásról.
0: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd, Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fi-

0: turista.
1: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
2: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskola kezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tustádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnap röviradóéjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
1: Az időjárásról.
2: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Ceglin Rádióban.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tustádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
0: Az időjárásról.
1: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd, Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. If you need me, call me.

hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön, és a mikrofon mögött Vörös Nándi, most már így szólóban, ezt már nem fogom sokáig így külön elmondani, egy jó darabig Barbit nélkülöznünk kell, ez egy örömteli nélkülözés, úgyhogy mindenképpen örülünk, és szorítunk neki, és minden rendben van, és tök jó, de itt a műsorban én önökkel maradok egyedül, úgyhogy hát néha többes számban fogok beszélni, de akkor azt tekintsük úgy, mint hogyha én, a stáb, a rádió, vagy nem tudom, tehát mi, és önök, akik küldik a válaszokat. Egy remek témánk van mára, pontosabban egy ismerősöm mesélte, hogy hát éjszaka felkeltette a gyerek. A sztori röviden ennyi. Anya, szomjas vagyok. Itt áll lefekvés előtt. Akkor félek. És hát innen jött az ötlet, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek. Ez a Cegléd hangja mai témája 0635 92 92 5-ös, kívánság@cegledradio.hu, az első egy SMS szám, a második egy e-mail cím, tehát kívánság@cegledradio.hu, és a facebook.com/cegledradio link alatt is megtalálnak minket, és akkor ott is akár kommentben, akár üzenetben lehet nekünk írni. Várjuk a jobbnál jobb sztorikat, kit, mivel ébresztett fel a gyerek, lehet vicces, lehet nem tudom, bármilyen történet, sőt, hogyha nem az öngyerekével történt, az sem probléma nekünk, én is másnak a sztoriát meséltem el, úgyhogy ha van vicces sztori, ami ezzel kapcsolatos, akkor várjuk tehát a 0635 92 95 5-re. Annyit azért elmondanék, hogy a műsor nem áll meg attól, hogy Barbie nincs velünk, én maradok önökkel, ugyanúgy el tudják küldeni a válaszokat, és a válaszok alapján majd megpróbáljuk jól kibeszélni, hogy mit is kaptunk, mit is írtak nekünk a kedves hallgatók. Ez az első blokk pont azért, hogy tudjanak üzenetet írni, most csak ilyen rövidke, néhány zene után már az önök válaszaival folytatjuk. Szegény!

0: tudom, hogy akarod.
1: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és van egy kérdésünk is mára. Mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Várjuk tehát a válaszokat, minél többet, és hát jönnek is bőven a válaszok, attól függetlenül, hogy én egyedül vezetem most már a Ceglét hangját. Ettől önök ugyanolyan lelkesek, és ennek nagyon örülünk, mert hogy hosszú és rövid válaszok egyaránt jöttek, csak egy mondat, kifejtős, de nagyon-nagyon jó sztorik, és hát szerintem vágjunk is bele, hagyha még ön is megírná, akkor a 0635-92-92-ös SMS számra ezt megteheti. Dalma üzenete az első, azért keltett fel a gyerek, mert az egyik lába megrúgta a másikat. Hát igen, én adom, a vadláb, az megtörténik a gyerekkel, főleg, hogyha álmodik, véletlenül saját magát rúgja lábon. Szerintem a sötétben annyi izgalmas dolog történik egy gyerekkel. Elég, ha belegondolunk abba, hogy azért ők egész nap játszanak, meséket néznek, egy fantáziavilágban élnek. Most képzeljük ezt a fantáziavilágot, hogyha az álmában megjelenik, akkor mennyi dolog lehet a kis buksiában, úgyhogy én nem csodálkozom, hogy mindenféle meglepő dolog megtörténik álmukban akár, vagy éjszaka, és amúgy is az éjszakának a misztikuma az megvan így a gyerekekben, szerintem, mert hogy sötét van, sokszor egyedül vagyunk abban a szobában, vagy a tesóval, vagy hát, hogyha olyan a helyzet, akkor anyáéknál, de akkor is az ágyban feküdni egyedül a sötétben azért ijesztő is lehet, szóval simán megtörtént, hogy az egyik láb megrúgja a másikat. Kata, a következő: felébredt, mert túl hangosan pislogott a kutya. Így van. Ezt is adom. Én szerintem biztos vagyok benne, hogy ahogy legalábbis nálam így működik, hogy ahogy eljön az éjszaka, a látásunk egyre kevésbé fontos, kicsit gyengül a látásunk a sötétben, így felerősödik a hallás. Velem legalábbis ez szokott történni, hogy ahogy lefekszem, ahogy elcsendesedek, mindig az apró zajok egyre hangosabbnak tűnnek, egyre feltűnőbbek, halljuk az órának a kattogását, és szerintem a kutya pislogása is biztosan fel tud hangosodni. Nekem ez nem egy meglepő üzenet, simán megtörténhet. Itt van Évike, eddig ilyen még nem volt, 2 éves és 6 hónapos, viszont olyan volt már, hogy ő felkelt hamarabb és ült kómás, kócos hajjal felettem, aztán kinyitottam a szemem és nagyon megijedtem tőle. Ő meg kinevetett és kérdezte, hogy megijedtél, anya? Mondtam neki, hogy igen. Erről nyugi, csak én vagyok az. Ez is nagyon édes. És egyébként, ha belegondolunk abba, hogy hányszor látjuk akár amerikai filmekben, vagy bármilyen filmekben, az alvó embert akár egy cica elkezdi megkopogtatni az arcát, vagy a szemét, vagy a gyerek előbb kell, a szülő még pihenne, ameddig csak tud, és a gyerek már ott van fölötte, ez teljesen tipikus történet, és hát igen, meg is tudunk lepődni attól, hogy ott van valaki, nem feltétlenül a gyerektől ijedünk meg ilyenkor, hanem csak, hogy ott állnak fölöttünk. De ez nagyon cuki, hogy a végén megnyugtatja az édesanyját. Itt van Adrián üzenete. Hirtelen nagyon fontos volt, hogy megtudja, van-e a fiú zsiráfnak szakálla. Gyönyörű, gyönyörű történet. Hát pont erről beszélek, hogy amikor egy fantáziavilágban él egész napjában a gyerek, akkor mi lehetne fontosabb, mint hogy megtudja, hogy van-e szakálla a fiú zsiráfnak. Úgyhogy, és vajon mit válaszoltál, Adri? Az lenne a kérdésem, hogy mert engem is érdekelne a dolog, hogy van-e a fiú zsiráfnak szakálla. Nézzünk még egyet Márta üzenetét. Anya, lehet, hogy tudnék fejem menni. Na most akkor gondolom, ez persze csak egy mondat, úgyhogy ez mind az én fantáziámnak a szüleménye, de arra gondoltam, hogy ha lehet fejen állni, meg kézen állni, a kézen járni is lehet, akkor lehet, hogy lehet simán fejen menni is. És vagy valamit álmodott itt is a gyerek. De az lehet, hogy a képesség megvan, és hogyha a fejen menni is sikerülne, akkor mindenképp ír nekünk témától függetlenül, hogy tud-e már fejen menni a gyerek. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát a mai Ceglét hangjában, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek. Nekem nincs gyerekem, de nagyon jókat mulatok a válaszokon, úgyhogy küldjenek még 0635 92 92-ös.

0: Gyermekemnek a szemébe lógott a haja állítólag, miközben csukott szemmel aludt. Írja nekünk Rita, és nagyon köszönjük, hogy írja nekünk, ez itt a Ceglét hangja. Mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Ez a kérdésünk 0635 925 925, kívánság@ceglédrádió.hu vagy facebook.com/ceglédrádió. Jöhetnek a válaszok, és jönnek is szép számmal. Ritáit olvastam föl tehát az előbb, most pedig itt van Fruzsi. Hogyan lehetne apán letekerni a hangerőt, mert borzalmasan hangosan horkol, és nem tudja kikapcsolni? Gyönyörű. Hát igen, megszokta akár, hogy a tévét, vagy tableten, vagy bárhol hangerőt lehet állítani, és apa egyszer csak túl hangos lett, úgyhogy leszedette volna tekerni a hangerőt. Tökéletes történet. Claudia a következő. Elromlott a hasa, zörög, azonnal hallgassam meg. Valószínűleg vagy korgott a poci, vagy tényleg valami kis gyomorbántalom volt, és neki elromlott egy zörög hasa, meg kell hallgatni. De ezek, tehát szerintem szülőként is, hogyha ilyen sztorival áll oda a gyerek, akkor nem tudja az ember azt mondani, hogy hagyjál már kisfiam, szeretnék pihenni, hanem egy ilyen történetre azért fel kell kelni, és igenis megnézni. Mint ahogy Letti írja nekünk, hogy csikiz a foga. Tehát a gyereket csikizte a saját foga. Izgalmas, ez a fáj a hajam jellegű dolog, hogy valami történik, nem tudom meghatározni, de fáj a hajam. Fejfájásra mondta ezt egy kis unokatesóm egyébként, úgyhogy szerintem ez is nagyon jó ötlet. Mármint, hogy szintén a gyermeki fantázia csodája. Azt írja nekünk Mónika, hogy anya, mi van? Apa? ez is tök jó. Gondolom kereste az apukáját, ennyit kaptunk csak, úgyhogy ebből kell főznünk, de szerintem ez lehetett a történet, hogy őt kereste, vagy őt is fel akarta ébreszteni. Viola írja nekünk, hogy éjjel szólongat a 8 éves, bemegyek. Mi a baj, kisfiam? Hát, mit tudom én? Majd a másik oldalára fordult és aludt tovább. Jaj, de szép. Igen, hát nekem öcsém mesélte azt, hogy ő kisebb, 7 évvel fiatalabb, mint én, és nekem néha voltak, hát alva járni azt nem jártam soha, de álmomban beszélni azt néha igen, és mondta, hogy volt egy ilyen jegyzetfüzete, amiben írta a legjobb aranyköpéseimet, amit fél álomban mondtam, és egyszer valami ilyesmit mondhattam, hogy ott van a cápa, lent a garázs sarkában. És így próbált, ki akart elemezni, hogy mi is történhetett az én fejemben álmomban, mikor ezt mondtam, hogy ott van a cápa lent a garázs sarkában, sosem tudtuk megfejteni. Azt sem, hogy én mit álmodhattam, meg azt sem, hogy pont mit jelenthetett ez az álom. Egyébként, ha már álmok, akkor az álomfejtésnek nagy tudománya van elvileg. Valaki hisz benne, valaki nem hisz benne, de azért vannak érdekes összefüggések szerintem. Itt most a kisgyerekek szempontjából az álmokba szerintem kár belemenni, mondom, szerintem az ő fejükben olyan káosz van, jó értelemben káosz, annyi minden történik, annyi fantáziavilág, hogy erről ilyen szempontból kár beszélnünk, vagy elemzéseket végezni. Azt írja nekünk Claudia, hogy felkeltett, mert neki eszébe jutott, hogy a halak tudnak-e pislogni a víz alatt. 6 éves lehetett ekkor kb. Nagyon fontos, hát belemegy a víz a szemükbe a halaknak, és erről azért kell beszélgetni, hogy mégis mi van a halakkal, és itt is előjön az, amit már a múltkor beszélgettünk valamelyik adásban, hogy azért a gyerekeknek rengeteg kérdésre várnak választ, és hogy azt gondolják, hogy a felnőtt mindenre válaszolni tud. Ez például nem egy egyszerű kérdés, de hát akkor utána lehet nézni valahol, hogy na vajon tényleg pislognak-e a halak a víz alatt. Még egyet nézzünk, Dia írja, hogy felkelt, és mondta, hogy már unalmas az alvás. Nem csodálkozom, főleg, hogyha az ember nem bír visszaaludni, akkor nagyon unalmassá tud válni, nem történik semmi, úgyhogy fel kell ébreszteni a szülőt, mert innentől kezdve az alvás unalmas. Hogy ne legyen unalmas a műsor, elmegyünk zenélni, remélem, hogy ennek ellenére sem az, és a legviccesebb indokokat várjuk továbbra is, amiért éjjel felkeltette a gyerek, itt a Ceglét hangjában írjanak nekünk.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó.

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön. A közös ismerősök mellett a közös ismerős hallgatók írnak nekünk ebben az órában, ebben a két órában, mert a következőben is várom önöket. Mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? 0635-92-95-ös. Rengeteg remek üzenet, és csak özöllenek, úgyhogy nagyon örülök neki. Mindenkire sor fog kerülni, ígérem. Akkor is, hogyha ez két adásba fog kerülni, megtesszük, amit meg lehet. Már is itt van Zsuzsanna üzenete. Rendszeresen azért ébreszt fel, mert hiányzom neki. Ami nem vicces, hanem inkább cuki. Illetve néha azért, hogy szóljon, hogy megy pisilni. Kérdeztem, miért engem ébresztesz fel ezért? Válasz, mert apa alszik.

0: logikus, hiszen miért kéne felébreszteni apát, ha alszik, felébresztjük anyát, hiába alszik ő. Valószínűleg itt egyébként az lehet a háttérben, hogy apát megint csak elemzek és próbálom kitalálni, apát többször is pihenni kellett hagyni. És hogyha apa pihen, akkor ott szigor van, nem szó szerinti szigor, de hogy őt nem szabad felébreszteni, ezért, hogyha apa éjszaka alszik, őt akkor sem szabad felébreszteni, hiába alszik anya is. De ez, hogy hiányzom neki, ez nagyon cuki tényleg, és ilyeneket is nyugodtan írjanak nekünk, nem kell feltétlenül viccesnek lennie. Erika írja, hogy mondtam neki, lefekvéskor, hogy próbálja meg a saját ágyában aludni, nagy vándorló, általában nálunk köt ki, de ha van valami, nyugodtan jöjjön át. Éjfél körül meg is jelent azzal, hogy anya, van valami. ez csodálatos. Igazából nyitva hagytátok ezt a kis kaput, és a gyerek kíméletlenül kihasználta. Nem kellett még azt sem meghatározni, hogy mi. Elég volt a valami, és az meg volt, úgyhogy anya, van valami. Perfekt. Eszter írja nekünk, hogy pont a minap arra keltem, hogy a lassan 12 évesem hajnali 3-kor tapsol az ágyban, és mondja, hogy ügyes vagy, anya, ügyes vagy. Úgyhogy csajok, nyugodjatok meg, a sztori sokáig folytatódik még, nem csak 5-6 évesen. És a csajokban most tiszteletben egy csajnak veszem magam, de köszönöm szépen. És igen, ezek szerint éjjel a legszebb álmából felkeltve is meg tudja dicsérni anyát, amivel persze az ember fölébred, és lehet, hogy nem is neki szánta, vagy nem is volt ébren a gyerek, ami még durvább. De hát igen, sőt, hát mondom, felnőtt korban is lehet azért érdekeseket álmodni, szuszogni, horkolni, vagy akár sztorikat mesélni. Nézzünk legalább még egyet. Éjjel állt fölöttem, kiengedett hosszú hajjal világos hálónkban, és nézett. Felébredtem, hiszen valaki néz. Sikítás, majd az apja ordítása, és kérdés. Mit csinálsz itt? Némi jelzőkkel tarkítva. Válasz, nem tudok aludni, csak nem akartak felkelteni. Hú, ez mennyire jó. Nem tud aludni, úgyhogy odaállt édesanyja mellé, és bámulta. Igen. Hát, hogyha az ember sok horrorfilmet néz, mondjuk olyanokat, amikben mozgóbaba van, vagy ami az álmok világában játszódik, hát akkor lehet, hogy ez kicsit ijesztő tud lenni. Minden esetre a lényeg, hogy vicces történet lett belőle, és nekünk elküldtétek, de a 0635-92-95-re. Ha van még ilyen, akkor nyugodtan írják meg, mert a második teljes órában is ezekkel foglalkozunk. A Ceglét hangja, a hírek és a zenék után is folytatódik, legyenek itt.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskola kezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tustádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradóéjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
0: Az időjárásról.
1: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jobb

0: Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája. Kedves hallgatók, az FM 92-tön velem Vörös Nendivel szólóban tölthetik végig ezt a műsort, tölthetik végig, ez furán hangzott, de mindegy, tölthetik ki ezt a műsort, vagy lehetnek velem. A lényeg, hogy egyedül vagyok önökkel, és önök megírhatnak nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, amely kérdésünk: mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek, és már remek válaszaink jöttek. Nagyon sok válaszunk jött, úgyhogy mindenki legyen türelmes. Aki esetleg nem fér bele, az lehet, hogy átcsúszik majd a műsor második részébe, már olyan értelemben, hogy lehet, hogy két adásban is foglalkozunk ezzel a témával. Tényleg remek válaszok vannak. Már is itt van Nikié, azt írja: gágog a lúdtalpa. Tehát ezt mondta a gyerek, hogy a lúdtalpa neki gágogni kezdett, úgyhogy emiatt nem tudott aludni. Hát teljesen érthető dolog. Mi más csinálna egy lúdtalp? Eleve nehéz megérteni a gyermeknek szerintem a lúdtalp fogalmát, hogy miért lúdtalp és miért kell lúdnak hívni. Aztán még csak hozzájön a libabőr is, és akkor teljes képzavar. De hát hogy ne gágogna egy lúdtalp? Még egy Niki írt nekünk, ez egy egészen másik Niki, mert másik választ küldött. Képes volt lemászni az emeletes ágyról, átszámogni a mi szobánkba és elkezdeni énekelni a fülembe az ABC-t. Nem rossz indok. Szerintem azért, hogyha valamivel el lehet dicsekedni, az az, hogyha már tudja az ABC-t a gyerek, és miért ne az éjszaka közepén tenni ezt meg. Itt van nekünk Lilla üzenete. Anya voltam, aztán egyik éjjel valahogy kijött... Ja, értem. Anna voltam, aztán egyik éjjel valahogy kijött az, hogy anya, és ezt hallgattam egész reggelig, amikor sikerül kimondani az ennyi betűt, vagy bármilyen betűt egyáltalán. Hát az mekkora pillanat, és hát hogyha az éjszaka közepén jön ki, akkor kell neki örülni. Szilvi írja, hogy vegyem le az okniát, ami nem is volt rajta. Mikor ezt elmondtam, azt mondta, hogy akkor jó, és visszaaludt. Csodálatos. Hát igen, melege volt a lábának, és valamiért azt érezte, hogy rajta van az okni. Ő maga nem akart lenyúlni odáig, hogy megtegye ezt a saját maga felé mutató szívességet. Végül aztán kiderült, hogy nincs rajta az okni. Így már minden rendben volt, úgyhogy vissza is aludt. Szerintem csodálatos. És megint az, amiről az első órában is beszélgettünk, hogy a gyermeki elme, az hihetetlen csodálatos, szerintem. Azt írja nekünk Marcsi, hogy felkeltett: anya, kérdem, mi a baj? Válasz: semmi. És visszafeküdt aludni. A válasz is nagyon rendben van, úgy értem, hogy a semmi válasz, de olyan értelemben is a válasz, amit a mi kérdésünkre küldött a kedves hallgató. Tehát még egyszer, mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Ezzel a témával kapcsolatban írjanak nekünk 0635-92-95-ös, de íratnak a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra, vagy esetleg a facebook.com/ceglidradio oldalon, kommentben vagy üzenetben. További kellemes rádiózást, hamarosan folytatjuk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, és annak is már bőven a második órája, annak is a második blokja, és még mindig az a kérdésünk, kedves hallgatók, hogy kinek milyen indok volt, a legviccesebbeket keressük, de bármilyen indok lehet, amiért éjjel felkeltette a gyerek. 0635 92 95 5-ös kívánság@ceglidradio.hu, és már vannak válaszaink szép számmal, ezért mondom azoknak, akik még most akarják elküldeni, nyugodtan tegyék meg, valószínűleg kettő adást is meg fog élni ez a műsor, mert hogy rengeteg remek válaszunk van, ahogy mondtam. Alexandra azt írja, hogy felkeltett, mert szerinte elaludt. Hát igen. Most, hogyha ő szerinte elaludt, akkor ezt miért ne közölni ébren az anyukájával? Szóval szerintem minden értelemben ez teljesen helyes válasz. Ó, Zoltánné azt írja nekünk, hogy felkeltett, mert elfogyott az innivalója a kulacsból, és hogy szeretné még kérni. Amíg kimentem a konyhába, hogy engedjek még vizet neki, addigra előszedett egy vászontáskát, amit a vállára akasztott, és közölte, hogy ő kér pénzt, mert megy a boltba Rudiért. Aznap fogyott el, és megbeszéltük vele, hogy lefekszik aludni, és másnap, amikor felkel, elmegyünk a boltba Rudiért. Nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek. Egyébként nagyon kedves történet. Hát ő igazából, hát egyrészt biztos segíteni is akart, hogy elmenjen túl a Rudiért, és nem csak magának gondolta, hogy vegyem. De ez is nagyon cuki indok, hogy először ugye vizet kért, mert kifogyott a kulacsából. De a lényeg az, hogy valószínűleg lett Rudi, és hogy aztán mindenkinek egy kedves történettel zárult ez az eset. Úgyhogy ezt majd lehet mesélni a családi legendáriumban. Itt van nekünk Niki üzenete. Nem bír a párnám feküdni, mert az cincog. Hát ki bírna egy párnám feküdni, hogyha éppen cincogna a párna. Úgyhogy szerintem ez teljesen jogos probléma felvetés a gyermek részéről. Andi azt írja nekünk, hogy anya, jön a Mikulás. Nem kislányom már volt? De anya, ott áll a sarokban. És az üres, sötét sarokra mutogat. Én persze nem mondom, hogy mit csinált az anyuka, de hát igen. Ez egyébként az állatoknál is nagyon érdekes dolog szerintem, amikor főleg a cicák, amikor egy adott pontba vagy pont felé bámulnak, és minthogyha látnának valamit, de igazából csak ők látják, vagy ők képzelik, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy tényleg van ott valami, csak mi vagyunk eléggé beszűkültek ahhoz, hogy ne lássuk, de a gyerekek is meg tudják ezt csinálni, pontosan a fantáziavilág miatt. Azt írja nekünk Orsi, hogy apát ébresztgette, megkérdeztem, hogy van és mit csinál. Ebben pontosan nem értem. Megkérdezte, hogy van és mit csinál. Jó, ehhez én valószínűleg kevés vagyok, úgyhogy menjünk tovább Viktória üzenetére. Katán társasjáték után éjjel felkelt, hogy neki fára és bárányra van szüksége. Ez egyébként nagyon jó. Hát igen, benne maradt a játékvilágban egy kicsit, és igen, neki szüksége volt ezekre. Megnéztem volna egyébként tényleg, hogy mi játszódik le a kis buksiában, de ez az érdekes, hogy milyen hatással van rájuk a játék. Például a játék vagy a mesevilág. Palacsinta kell, hajnali kettőkor, írja nekünk Anita. Ez is nagyon jó, és nézzük még Krisztinát, aki azt írja, hogy anya, aludhatok még? Igen, még nincs reggel. De akkor te miért vagy ébren? Mert felébresztettél. Ja, akkor jó ét. Egyébként, igen. Nem azon gondolkodik el a gyermek, hogy ő miért van ébren. Megkérdezi, aludhatok-e még? És igen, persze nincs reggel, de akkor te miért vagy ébren? Holott ő kelt föl előbb, de ettől csodálatos. Ez kedves hallgatók, és hogyha olyan kedves hallgatók önök is, akiknek van ilyen történet, és elküldenék, akkor azt a 0635 92 95 5. Az igen. Tehát a 0635 92 95 5-re tegyék.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor a székelyföldi Tustádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
0: Az időjárásról.
1: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd, Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével.

egy államvilágba kalauzolom el önöket, kedves hallgatók, vagyis hát éppen, hogy felrázom belőle önöket, mert hogy a Ceglit hangja mai kérdése nem más, mint hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek. 0635 92 95-ös, remek és rengeteg válaszunk van, vagy válaszaink vannak. Már is itt van Nikié. Az akkor 12 éves lányom éjjel az ágyam mellett állva közölte, hogy elrabolták a húgomat. Kérdeztem tőle, hogy ébren vagy? Azt válaszolta, nem tudom, és visszafeküdt aludni. Másnap reggel azért hívtam anyukámat, hogy megvan-e a húgom. Természetesen azért le kell ellenőrizni, mert így a biztos. De hát ez csodálatos. Egy félállomban a gyermek odáll, és közöl egy ilyet. Nehéz utána visszaaludni, belátom. Nézzem meg, hogy fáj-e még az ujja. Márta írta ezt nekünk. Igen, hát jobb a szülői, tehát biztosak vagyunk a szülő véleményében gyerekként, és hogyha ő mondja, hogy nem fáj már az ujja, akkor megnyugszik, és nem fáj. Most azt, hogy meg tudta volna esetleg nézni magának, ez egy másik történet. Félállomban nagyon nehéz ilyen racionális döntéseket hozni. Itt van Zsuzsa üzenete, inkább félállomban volt, és sírt, hogy nem tud villámot csinálni. Igen, hát mikor az ember erre rájön, hogy nem tud villámot csinálni, hát akkor elszomorodik. Elnézést azoktól, akik most tudták meg. Eszter a következő, átjött azért, hogy kísérjük vissza a szobájába. Szerintem csodálatos. Biztos, hogy félt, vagy valami ilyesmi volt, és nem akart egyedül lenni. Ezért eljött a szobájából, ahol félt, és kérte kíséretet, és így már nem lesz egyedül. Teljesen logikus, de hát nagyon cuki. Niki azt írja, hogy azért, hogy ő álmos, és inkább alszik, mindezt úgy, hogy közben aludt. Tehát azért keltett föl téged, Niki, mert ő álmos, és inkább alszik. Ezt akarta közölni. Mindezt úgy, hogy közben aludt. Ez gyönyörű, tökéletes, pontosan a műsorunkba illő válasz. Edina írja nekünk, hogy anya, megszagolod a popómat? Ő is félállamban volt. Bernadett azt írja, hogy anyának jön a foga, nézzük csak, és benne nyúlt a számban. Brigi azt írja, mosolyogva rám nézett, és megkérdezte anyai háromkor, hogy anya, te mit csinálsz? Aztán itt van Borié, anya, ásít-e a vakond? Azóta már eltelt 13 év, és biokémia szakra ment. Aha, na hát akkor itt már kezdett érdeklődni a természet iránt. Bianca azt írja, hogy cicakaka van az ujján, szedjem le. Hát igen, le kellett szedni a cicakakát, ami hát, na mindegy, vagy orrból, vagy szemből is származhat. Az én olvasatomban nem tudom, hogy ezek közül melyik volt, minden esetre le kellett szedni. Azt írja nekünk Krisztina, hogy anya, nincs meg a párnám, rajta fekszel. Ja, alszik tovább. Csodálatos. Aztán itt van Kinga, azt hitte, hogy megittam az összes kakaóját. 3,5 éves korában történt ez. Szerencsére a kakaót, ugye, de ezt nehéz gyerekként felfogni, a kakaót meg lehet csinálni újra, hogyha van hozzá mindenféle hozzávaló. Úgyhogy, de mekkora félelem lehetett ez a gyereknek, hogy úristen a kakaója. És nézzük végül Bettinát a blokk végén, átjött a másik szobába, és arra keltem, hogy csak áll és néz. Kérdeztem, mi a baj? Semmi, csak kimeltek pisilni? Mondom, persze. A szoba sokkal messzebb volt, mint a WC. Kiment és visszament aludni. Csodálatos ez is, és nagyon köszönjük a válaszokat. Hamarosan még az utolsó blokkkal jelentkezünk. Milyen indokkal, milyen vicces indokkal keltette fel éjjel a gyerek? 0635 92 95 5.

Utolsó blokkjával jelentkezik ma este a Cegléd hangja, kedves hallgatók, de ne aggódjanak, holnap is lesz Cegléd hangja, nem ezzel a témával, valami egészen mással, de ezt a témát is folytatjuk majd egy másik alkalommal, hiszen rengeteg remek válaszunk jött, és sorban állnak még az üzenetküldők, akik nem kerültek be, de ne is aggódjon senki, akinek esetleg nem hangzott el az üzenete, mert legközelebb majd folytatjuk, ami nem legközelebb lesz, hiszen legközelebb holnap lesz, holnap mással folytatjuk, de lényeg, hogy értik, és majd még lesz folytatás. Mi volt a legviccesebb mindok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Ez volt a témánk, és itt van Anita nem rövid üzenete. Hajnali 3-kor arra kelek, hogy valaki monoton hangon magyaráz. Mire valóban felébredtem és észleltem, hogy nem álmodom, hanem tényleg valaki magyaráz, realizáltam, hogy a lányom, aki akkor 4 éves volt, na addigra ő is észlelte, hogy nem igazán figyeltem rá. Felháborodottan közölte, hogy minek magyaráz, ha nem is figyelek rá. Mondom, azért kicsim, mert éjjel van és alszok, ahogy a normális emberek szoktak ilyenkor. Ezen átlépve folytatta a monológiát a Holdról, és hogy szerinte a Hold követi őt. Amikor kint sétál, és az miért lehet, mert bármerre is sétál, mindig ott van a Hold, és látja. Ez nagyon fontos volt, akkor éjjel kellett megbeszélni. Rendszeresen éjjel vannak ilyen filozófikus gondolatai a lányomnak. Sajnos a mai napig éjjelente agyal, és ha valamit felfedez, akkor az bizony meg is osztja azonnal velünk, nem bírja ki reggelig. Mondjuk mi meg végighallgatjuk, így nem is tudom, hogy ki a hibás végül is ezért, de sétáltunk már ki éjjel az útra vele, hogy megmutassuk, hogy hol a csatorna, mert nem hitte el, hogy amikor a kádból leengedi a vizet, az a csatornába megy, ami az út alatt van. Szerintem egyáltalán nem álltok. Persze nyilván az emberként, tehát éjszaka fölkelve fáradtam, az ember nem feltétlen boldog, hogy a gyerek pont most jön az ügyes-bajos dolgaival, de szerintem az, hogy ennyire nyitott a világra, hogy kihasználja azt az időt, amíg gyakorlatilag mások pihennek, ő pedig lehet, hogy unatkozna és inkább gondolkodik, szerintem ez egy csodálatos dolog, meg hát azt is felfedezni, hogy mi van a kis fejében, és szerintem jól csináljátok. Persze, hogy végig kell hallgatni és válaszolni neki, még akkor is, hogyha néha fárasztó, de hát pont ezért csodálatosak a gyerekek. No, de menjünk is tovább, itt van D. Balázsné. Már nem most volt emlékezetes, felköltötte az apját. Apa, alszol? Igen? Mi baj? Jól van, akkor aludjál nyugodtan. Persze csak megpróbáltam úgy előadni, mint ahogy képzeltem, hogy ő előadhatta, de nagyon kedves történet. Elcsúszott a párnája, és nem volt pontosan ott, ahol aludni szokott vele. Írta nekünk Viktória. Igen, ezek nagy problémák. Ha megszokott valamit, és az úgy jó, akkor az legyen is úgy. És... itt van még Zsófia üzenete, szerintem zárjuk vele a mai műsort. Annyit írt, anya, unatkozom alvás közben. És hát igen, ne csodálkozzunk, hogy gyerekek unatkoznak, hát már óvodában, amikor a délutáni alvásra sor kerül, azt is nagyon nehéz volt nekem például végig feküdni. Néha elaludtam, nem azt mondom, benne volt, hogy néha elaludtam. Nem volt rá szükségem, de azért néha pihentem egy kicsit, de leginkább harcoló pókokat játszottam a kezeimmel, a hasamon, meg mindenféle történeteket kitaláltam, sőt azt hiszem, hogy néha fel is kérezkedtem, hogy én nem tudok aludni, nekem hagyják, hogy rajzoljak, és általában hagyták is. Úgyhogy persze az alvás egy érdekes téma, de hogy milyen indokokkal kelti fel a gyermek a szüleit, az egy következő adásunkban továbbra is kiderül, vagy hogyha lehet ezt így mondani, folytatjuk a válaszok keresésének útját, meglátjuk, hogy mi sül ki akkor belőle. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, remek válaszokat kaptunk, köszönjük szépen, és mindenkinek további jó rádiózást, Vörös Náni búcsúzik, viszont hallásra! Cegléd Rádió!

0: Átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András. Kérem szépen, este 6-ig lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most mindjárt induló jó reggelt, Szegléd, már is mutatom, hogy mivel. Azonnal Benson Boone énekli el Mystical Magical című közös ismerősét. Tartsanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Javítják a síneket Kőbányán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Benyújtották a megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A módosítás október 1-én lép hatályba. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadék vízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon, akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online zárás során azonban eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. A társaság emiatt 10 milliós bírságot kapott. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az esemény sorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blahalújza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók.
2: Az időjárásról.
3: Napos, gomoly felhős idő lesz. Főként az ország keleti felén lehet zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek még egyszer, és persze további jó rádiózást folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, és persze a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével és a csillagok üzeneteivel, valamint egy beszélgetéssel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonnal mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát csütörtökön egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az észak és az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Szeglédet, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána visszatérek majd a dalokkal, maradjanak velem!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Javítják a síneket Kőbányán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Benyújtották a Vármegyéket megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A módosítás október 1-én lép hatályba. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadék vízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátó egységeket is kialakítanak. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon, akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online zárás során azonban eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. A társaság emiatt 10 milliós bírságot kapott. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az esemény sorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blaha Lujza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók.
1: Az időjárásról.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz. Főként az ország keleti felén lehet zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-től a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet folytatjuk azonnal a dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel. A mikrofonnál 18 óráig Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi. Így áll össze a műsorvezetők listája. Na, most megfolytatjuk Pitbull-lal, azt hiszem, ő tegnap pontosan itt koncertezett Budapesten. Back in Time című dalát azonnal pörgetem, nem sokára pedig programokat ajánlok. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nóta Nusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Teszem, hogy gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvós Zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni

0: biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Ezt a közös ismerős játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadék vízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blaha Lujza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják.
3: Az időjárásról.
8: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a reggeli műszakot, a jó reggel ceglédet a kiváló slágerekkel, hamarosan pedig a lapszemlével. Maradjanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön. A borosonline.hu felületről ajánlok most olvasnivalót. A fiatal énekesek között sem mindig jó hangulat. Méringer Marci jelenleg az egyik feltörekvő tehetsége a magyar zeneiparnak, aki korábban beleállt a Valmar zenekarba, ám most Marics Peti sem maradhatott ki a buliból. Sokan azt gondolják a fiatal énekesekről és zenészekről, hogy mivel egy korosztályba tartoznak, akkor biztos mindenki mindenkivel jóban van. Ám ez nem így van, mivel most kiderült, hogy Méringer és a Valmar között egy kisebb konfliktus van kialakulóban. Eddig még csak egy visszafogott beszólás volt Méringer Marcitól, ám Marics Peti válasza már sokkal egyértelműbb volt. Na de miből is indult ki a konfliktus? Egy sima beszélgetős előadásnak indult az egész, amikor a feltörekvő énekes arról kezdett el beszélni a Hoppá Show előadásán, hogy ő milyen fajta zenéket szeret írni. Pharrell Williams megírta, és ez az egy dal van, ami boldog igazából. Én ezt meghagyom a Valmarnak, bocsánat, nem akarok senkivel balhézni. Én nem tudok ilyen bugyuta dalokat írni, hanem olyan dalokat akarok írni, amiknek tartalma is egyfajta érzésvilága van, jelentette ki Méringer Marci, aki ezzel a mondatával egyszerűen bugyutának nevezte Marics Pet és Valkusz Milán dalait. Bár hozzátette, hogy nem szeretne senkivel balhézni, azért úgy tűnik, hogy Peti is értesült arról a videóról, és innentől nem lesznek jó barátok egymással. Egy fesztiválon kapták el Petit és Milánt, hogy válaszoljanak pár kellemetlen kérdésre. Az egyik pedig pont arról szólt, hogy vajon Marics Petinek ki a legkevésbé kedvelt magyar előadója. Peti nem várt sokat és egyből rávágta, hogy Méringer Marci az az ember, akit nem annyira kedvel. Úgy tűnik, hogy Peti tényleg nem felejtette el Marci korábbi megszólalását, és eléggé berágott rá, szóval hiába a bocsánatkérés, a rajongók nem nagyon számíthatnak közös dalra a következő időszakban tőlük, ám azt a lehetőséget nem szabad kizárni, hogy rövid időn belül megbékélnek egymással és meglepik majd a közönséget egy közös fellépéssel. Azonban ez most nem tűnik valószínűleg. A borsonline.hu tehát velük is foglalkozik részletesebben, meg hát persze ezzel a balhéval.
0: Jó reggelt, Ceglék!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Ahogyan 2024-ben Rodri ismét arany után lehet aranylabdás. A világbajnok spanyol válogatott csapatkapitánya tökéletes VB végén lett az MVP, ami a legrangosabb enyéni elismerés előszobája is egyben. Összeállításában a Nemzeti Sport megnézi, mik szólnak a Manchester City játékos mellett és ellen, illetve kik lehetnek a riválisai az aranylabdáért zajló versenyben. Címlapsztori két oldalon az újságformátumban, de persze a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezzel. Az Eto a maga részéről letudta a luxemburgi Bissen elleni párharcot. A konferencia ligába aláhuló győriek 6-2-es győzelméről épp úgy részletesen esik szó, mint az Európa Ligás Ferencváros és az ugyancsak csütörtökön a KAI-ben kezdő Paks és Debrecen első meccséről. Andoni Iraola Amerikában gyúr új csapatot a Liverpoolból. Galambos Dániel írásában számban veszi, miként fest majd ősztől Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és a most Angliában maradó Pécsi Ármin együttese. Gazsó Péter szerint a németek elleni meccs volt a kulcs. Az U20-as férfi kézilabda Európa bajnokság döntőjében 14 gólig jutó játékos a váratlan magyar siker hátterét tárta fel Szendrei Zoltánnak, ezt is olvashatják a sportoldalon és az újságban. Szuper lesz az atlétikai szuperdöntő. Egyoldalas írásában a World Athletics tervezett újításai szerepelnek a fókuszban. Ezek jellemzően a körítést, az őszi csúcs esemény helyszíni és televíziós tálalását érintik, de már látszik, hogy hatalmas show van készülőben. A nemzetisport.hu oldal több más mellett ezekkel a témákkal is foglalkozik, meg persze az újságformátum is.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

はい。

0: Már is folytatjuk a legfrissebb infókkal, kedves hallgatók, itt a 92-tön, aztán jövök vissza a közös ismerősökkel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohárbort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3. Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadék vízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blaha Lujza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják.
2: Az időjárásról.
6: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön majd Becker Betű, utána pedig Vörös Nádi. Most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programajánlóval, és szólok az időjárásról is, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő község önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyárestő vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz lecsó.

0: láthatják, hallhatják, 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy, 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Teszem, hogy gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, nyársapáti lecsó fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál, a színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főző verseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglék!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonnal mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát csütörtökön egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az észak-nyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az északi és az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: hallgatok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak 3. 60 perce. Elok és Bibi Rexa közösét játszom hamarosan, a címe Deep in Your Love. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a kellemes nyári idő. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Szombaton lesz a strandok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Benyújtották a vármegyéket megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják.
3: Az időjárásról.
7: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes, nyári idő valószínű a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet

0: jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, most sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt, Ceglid!

Már is folytatjuk itt a 92-tön a Ceglit Rádióban a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mondata, motója az, hogy az esemény, ami mindent megváltoztathat. Hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos! Ha meg akarod érteni az emberek viselkedésének mozgatórugóit, akkor a lelküket kell megértened először. Ha érdekel a téma, merülj el egy kicsit a pszichológia világában, és sok mindenre választ kaphatsz. Most az elmét készen áll olyan dolgok befogadására is, melyek eddig talán elkerülték az érdeklődési körödet. Bika az, hogy néha megérzel előre dolgokat, hogy megértesz olyasmit is, aminek a részleteivel talán nem is lesz tisztában, egy különleges ajándék. Most pedig ez az intuíció nagy hasznodra lehet, hogy eligazodj ebben a fortyogó, gyorsan változó világban. Kövesd hát ma a megérzéseidet, nem fognak megcsalni. Egy érdekes felfedezés vár most rád. Ikrek, ha egy rejtét szeretnél megoldani, akkor a mai nap igazán alkalmas lehet arra, hogy a titkok nyomába eredj, és ez nagy segítségedre lehet valaki, akivel mostanában egyre több időt töltesz közösen. Ügyelned kell azonban, hogy ne ess túlzásokba. Néha ugyanis a dolgok mögött nincsen semmi különleges, egyszerűen csak az van, amit látsz vagy hallasz. Rák! Ma egy pletyka érkezhet be hozzád valakivel kapcsolatban, aki kedves a szívednek és talán elsőre egészen hihetőnek fog hangzani a dolog. Mielőtt azonban készpénznek vennéd a hallottakat, győződj meg arról, hogy minden részlete igaz-e a hírnek. Van rá esély, hogy csak részben fedi a valóságot az, amit hallottál. Oroszlán, ma ha lehetőséged lesz rá, igyekezz kitisztítani a fejedet, ha lehet a szabad levegőn, és zárd ki mindazt a sok információt, amelyel tele van már az agyad. Kábult és terhelt vagy szellemileg, és ez nem is csoda. Szakítsd meg egy kis időre az információk áramlását, és csendesítsd el az elmédet. Olyan lesz, mintha egy kicsit újjászületnél. Szűz! Ma egy problémán vagy egy rejtélyen járhat az eszed, és ha van rá lehetőséged, ki is nyomozhatod, mi van a dolgok hátterében. Lehet ugyanis, hogy most felfedezed, hogy valami mögött, amiben mindenki egyetért, valójában több is rejlik, és ez megváltoztathat néhány dolgot a te szemedben. Azért arra ügyelj, nehogy bedőj valami összeesküvés elméletnek. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
1: Reklámot hallottak.
3: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, az ismeretségi körödben ma valakiről kiderülhet, hogy egészségügyi problémákkal küszködik, emiatt pedig könnyen kerülhet nehéz helyzetbe. Ha teheted, igyekezz a támogatásodról biztosítani, és segíts neki azzal, hogy megosztasz vele olyan információkat, amely a hasznára lehet. Ilyen helyzetben az összefogás nagyon sokat érhet, és még a felépülést is segítheti. Skorpió, ma igyekezz a fontos feladataiddal mielőbb végezni, mert elképzelhető, hogy egy váratlan esemény vagy hír miatt a nap második felében elfoglalt leszel, vagy pedig a figyelmedet valami más, nagyon fontos dolog köti majd le. Különösen azokra a dolgaidra legyen ez igaz, melyek papírmunkát vagy hivatali ügymenetet igényelnek. Nyilas, néha a körülöttünk zajló események vagy híre arra késztetnek bennünket, hogy mi magunk találjunk magyarázatot, és az ismereteink között lévő hízagokat saját ötletekkel töltsük meg. Ez általában nem okoz túl nagy problémát, de most óvakodnod kellene attól, hogy te próbálj magyarázatot adni a világ körülötte zajló eseményeire. Hidd el, nem az történik, amire gondolsz, és a valóság egyszerűen csak az, amit te magad is tapasztalsz. Bak, ma egy fontos elveszett dolgot kereshetsz napközben, ami lehet egy tárgy, amelyre szükséged van, és elkeveredett való, de az is elképzelhető, hogy egy érzés az, ami hiányzik, és úgy érzed, már soha nem tér vissza. Bármi is legyen az, elő fog kerülni, de talán máshonnan vagy más formában, mint ahogyan arra számítasz. Vízöntő. Valami eltűnik az életünkből, és az ezzel kapcsolatos események olyan gyorsan követik most egymást, hogy szinte lehetetlen azt minden részletében követni. Talán nem is kell minden egyes elemére odafigyelned a folyamatnak. Sokkal fontosabb arra koncentrálnod, hogy most itt az alkalom kitalálhatod, kifejlesztheted önmagad új verzióját. Tedd meg, kezd bele ma! És végül halak, ma talán olyan papírmunka vagy ügyintézés vár rád, amely a jövő szempontjából fontos lehet, így ne vegyél ezzel kapcsolatosan semmilyen részletet félvárról. Olvass el és értelmez minden részletet, mert ha jóvágysz valamit, onnan már nehéz visszacsinálni a dolgokat. Légy résen ma, a saját érdekeidet ugyanis senki sem védi meg helyetted. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jöreget Ceglédet a legfrissebb információkkal folytatjuk, utána meg a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5 Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Marad a kellemes nyári idő. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Szombaton lesz a strandok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Benyújtották a vármegyéket megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják.
1: Az időjárásról.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra

0: Abonyban, a Mikestónál a színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, a Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. tóparti és Abonyi Tarkoborjú főző verseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonnal mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát csütörtökön egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az észak-nyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az észak és az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: azonnal, maradjanak velem! Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
8: Gyere bodrik kutyám, szedd a sátor fára.
5: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jó kedvre hangol. Részletek ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Marad a kellemes nyári idő. A korábban becsültnél jóval többe kerül az iráni háború az Egyesült Államoknak. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Benyújtották a vármegyéket, megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Egyúttal jelezte, hogy a kormányzat a kongresszus jóváhagyását kéri majd a 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi kiadáshoz. betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok három települést fenyegetnek vármegyében. Csak nem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben.
3: Az időjárásról.
9: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
3: Közlekedési információk.
10: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Balaton. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Most folytatjuk dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel a Jó reggel Ceglédet, nem sokára pedig szokás szerint jön majd egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatók, itt a 92-től, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés, egy régebbi dialógus ismétlése, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.
7: Kedves hallgatók, induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 28. része, és ahogy már előre pedzegettem, most egy vendégem lesz, ugyanis állandó vendégünk, állandó szakértőnk, dr. Szabó Ivett most nem jött föl ide a harmadikra, nem ezért, mintha nem bírna följönni ezen a néhány lépcsőn, most éppen szakmailag elszólítatott, úgyhogy most ő nincsen velünk. Viszont az elmúlt részekben velünk volt Hangyúr Zsolt, sportrehabilitációs szakember, aki itt van velünk, és a téma továbbra is marad, a rendszeres testmozgás, ennek fontossága és ennek módozatai, úgyhogy most kettesben beszélgettünk itt Zsolttal. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
8: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Gábor.
7: No, hát sok mindenről beszéltünk már, ugye először is a gyerekekről, hogy milyen fiatal korban el lehet már kezdeni tulajdonképpen a tudatos és rendszeres mozgást, és mennyire fontos ez is. De azért ugráljunk egy kicsit a korosztályok között is, hiszen azért vannak 30-asok, 40-esek, 60-asok, 70-esek, és így az előzetes beszélgetésben elmondtad, hogy azért a te kuncsaftjait között is akadnak 70 fölött is, tehát tulajdonképpen a mozgásnak nincs határa ilyen szempontból. Szóval valaki úgy ráérez, hogy kéne mozogni, az egy dolog. Vannak olyan szakmák például, ahol nyilván benne van a mozgás. A kőműves az elég sokat mozog, mondjuk amikor éppen építkezik, vagy a biciklis postás. Volt is nálunk Varga Béla kerékpáros postás, nem tudom, ismered-e őt. Igen, innen a városból. Igen, hát ugye ő olyan, aki a napi penzumát letekeri, és utána még úgy levezetésképpen egy 30-40-50 kilométert még rá szokott pakolni nem egyszer. Amikor meg szabad napja van, akkor akár 180-200 kilométereket leteker, félelmetes. Na, de hát ők azért a ritkább emberek közé tartoznak nyilván. Valaki úgy elkezdi érezni, főleg olyan emberekre gondolok, akik mondjuk reggel 8-kor bemennek az irodába, beülnek a székbe, és onnan gyakorlatilag délután 4-ig egyszer-kétszer állnak föl, és valami nem stimmel. Amikor már így több év eltelt, vagy akár több évtized, hogyan lehet ilyenkor úgy elkezdeni egy kicsit tudatosabb mozgásformát?
8: Hát igen, tök jó, hogy ezeket így felhoztad, és akkor már egy csomó kérdést egyébként ugye meg is kezdtél válaszolni egyébként úgy magadban. Én azt mondanám, hogy amivel kezdted tulajdonképpen, hogy nincsen sem alsó, sem felső korhatára. Úgy tetszik, hogy az előző adásokban tényleg így van, inkább a fiatalokról volt szó. Idősebb korban is bármikor el lehet kezdeni. Tudnélek egyébként, én személyedzőként foglalkozom, tehát az alaposodrása tulajdonképpen a szolgáltásomnak inkább ez. És hát jelen pillanatban 4-től 77 éves korig van nálam vendég.
7: Az igen.
8: És hogy pont erre, hogy reflektáljak tulajdonképpen, van, aki nálam bőven mondjuk 68 évesen kezdte el, és hála Istennek, hogy évek óta folyamatosan tartja ezt a dolgot, és nagyon jó azok a visszajelzések, amikor egy idősebb úr vagy hölgy meg tudja csinálni azokat a hétköznapi feladatokat, amiket mondjuk 40-50 évesen is. Hogy egyszerű példát mondjak, egy 62 éves hölgy volt most a héten nálam, egyébként háromszor jár, és hát ilyen nagyobb SUV terepjáróval szokott mászkálni, ezért nyilván 19-20 colos felni gumival együtt azért viszonylag nehéz. És hát ugye most pont az időszak van, ugye téli gumicsere, és hát a hölgy tényleg fölvillanyozott arccal mesélte el nekem, hogy hát képzeld, Zsolti, hogy mind a négy kereket egymagam ki tudtam pakolni, egymagam be a kocsiba, az a garázsba ki, és ez őszintén, ez nekem sokkal nagyobb öröm és élmény, mint az, hogy na most 2 centi muszkulim van a 20 évesen. Igen. Ez így most persze tök jó, meg tök szép dolog, meg maradjon is, reméljük, hogy ez lesz, de az, amikor tényleg egy 60 pluszos hölgy nem kell, hogy segítséget kérjen ahhoz, hogy nagy felnéket, gumikat kipakoljon, és nem áll bedarak, és erre képes, az egy nagyon nagy öröm. Na nyilván ugye ezt folytatólagosan kellene fenntartani tulajdonképpen, és pont ezek miatt is van haszna az erőedzésnek. És ugye pont az előző adásban volt erről szó, hogy az mellett, hogy ilyen előnyöket tudunk megszerezni, vagy fenntartani, és ezt bármikor elkezdhetjük, tehát akár 60-70-es kor fölött, az mellett azért rengeteg előnye van, egészségügyi előnye, szinte alig van a rendszeres mozgásnak és az erőedzésnek, vagy akár az aeróbedzésnek, ami az összes élettani hatással tulajdonképpen pozitív hozatala van. Itt ugye legutóbb pont azzal fejeztük be, hogy a csontozat erősödik, tehát önmagában a csont tömeg megmaradhat, az oszteoporózis, tehát magát a csontritkulást tudjuk megelőzni, de önmagában itt nyilván az izomzat, a kötőszövet és az ízületi stabilitás is tartozik.
7: Az is fontos.
8: Időskorban nagyon jellemző egyébként az, hogy sajnos ugye elesnek az idősek, a csont törik,
7: bizony.
8: És is többi. De ugye a csont az összességében nem feltétlen tart meg, viszont az izomzat, meg az ízületi stabilitás az megadja. Megint csak egy egyszerű példa, pont a 77 éves úriemberről beszélek, hogy ő például egy viszonylag nagyobb termetű kutyával szokott sétálgatni, és hát ugye előfordul, hogy egy macska esetleg kiugrik, vagy megérdezik. És hát ez is pont nem is olyan régen történt, viszonylag év elején, hogy kimentek a kutyával, és hogy hú, hát meglátott egy macskát, elrántott a kutya, de meg tudta fogni. És ő nem gondolta volna, hogy nem fogja elrántani, ezt mondom, ez egy nagy testű kutya, amikor hirtelen megindul, azért bárkit ki tud
7: inoktatni
8: az egyensúlyából. Tehát ez miatt egyébként az időseknek is például robbanékonyságfejlesztés, hogy gyorsan tudjon reagálni, gyors izommunkával, reflexzel tudjon az ilyen külső erőkre reagálni, és így meg tudja előzni ezeket a baleseteket. Ami azért nagyon nagy előny.
7: Ugyan.
8: De ez mellett egyébként csomó minden mást is, például nyilván az anyagcsere és szívéségrendszeri panaszokat, illetve anyagcsere folyamatokat lehet javítani az erőedzéssel. Tehát beszélek itt nyilván az inzulinrezisztencia, a vércukor, tehát nyilván a kettes típusú cukorbetegség megelőzéséről beszélek. Nyilván aki edz, rendszeresen mozog, annak az energiafelhasználása nő. Tehát általában azt a bevitt táplálékot gyorsabban, aktívabban és jobb folyamatok révén fogja elégetni. De ez mellett egyébként, amit én nagyon fontosnak találok, mint fiatal és időskorban is, azok tulajdonképpen a mentális hatások. Itt leginkább magamra szeretnék példával élni. Nekem már nem attól javul a mentális egészségem tulajdonképpen, hogy edzek, hanem attól marad meg. Tehát én már annyira igénylem ezt, annyira a rutin része, hogyha nincs meg, attól kezdek már úgy remegősödni. És egy őszintének ez nem is egy olyan régi kutatás tulajdonképpen, ezt a kutatók, a tudósok remény molekuláknak hívják, ugyanis az izomzat a mozgás hatására egy miokin nevű anyagot bocsátanak ki, amit hát ez többfajta fehérje származék egyébként, meg többfajta molekula, de lényeg, hogy egyébként remény molekulának hívjuk egy összességébe, ami pontosan arról van, hogy az ember jól érzi magát a bőrébe. Érzi azt, hogy oké, mentálisan egy picit kitisztulok, hogy jobb hangulatom lesz, hogy visszakapom a reményt az életben. Nyilván ennek baromi nagy köze van ahhoz, hogy nem fogok szorongani. Igen. Kevésbé leszek depressziós. És hát ezt konkrétan mérhetően tudják ezt most bizonyítani. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki, aki edzett, vagy rendszeresen edz, az érzi azt, hogy miután befejezte az edzést, hogy ú, de jó, nem csak egy dolgot ki tudok húzni arra a listáról, ami a napi rutin, hanem azt, hogy sokkal jobban érzem magam. A probléma ott kezdődik, hogy az átlag, nem szeretem ezt a szót használni, hogy átlag, de mondjuk, hogy az emberek sokasága nem jut el eddig az élményig. És hogy itt visszakanyarodva az elejére, hogy miért érdemes elkezdeni és folyamatosan csinálni, pontosan azért, mert egyfajta pozitív irányú függőség is kialakulhat a mozgás irányába.
7: Igen.
8: Hogy akkor igen, én érzem, kell az nekem, hogy én az edzés végén tök jól fogom érezni magam, és tulajdonképpen csak ezért is rábeszélnék mindenkit arra, hogy valamilyen mozgást kezdjen el. És itt az idősek is ide tartoznak. Nyilván a hormonális egyensúly is ide tartozik egyébként, mint pozitív. Ugyanis nyilván ugye jön itt a szarkopénia, tehát például azt nem tudom, hogy tudják a kedves hallgatók,
7: hogy
8: 30 éves kor fölött nagyjából 0,5%-kal csökken az izomerő és nagyjából az izom tömeg is. Na most nyilván a korrelőre haltál az nagyobb lesz, de jó hír, hogy tulajdonképpen ez a folyamat csökkenthető, akár vissza is fordítható. És ez folyamatosan fenntartható. Nyilván akkor, hogy rendszeresen mozgunk.
7: Igen, de nem szabad attól megijedni, nyilván, hogyha az ember nagy nehezen meghozza az elhatározást, hogy na most már elkezdek mozogni. És az első edzés után hát úgy ki van, mint a liba. Liheg, 3 napig utána izomláza van, alig találja magát, azt se tudja, merre van előre. Jóformán, hát kell ez nekem, mondja. Ugye az első 1-2 edzés után talán. Ez is előfordul, nem?
8: Természetesen igen, de hogy őszintelek, már azt hiszem az első adásban pont elhangzott, hogy célszerű ugye szakember segítségét kérni. Mi nem, azért nagyon bizony. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a lehető legbiztonságosabb módban tudjuk kezelni a kedves klienst, legyen az akárhány idős, vagy akármilyen nem betartozó, és tulajdonképpen pont az a lényeg, hogy ne ijesszük el a kedves vendéget. Én mindenkit csak bíztatni tudok arra egyébként, hogy látogasson egy konterembe, de lehetőleg szakember segítségével, vagy legalább baráttal, aki egy picit megismerteti, egy picit társaság van, és akkor ez így már is könnyebb. Tehát másik az, hogy a konditermek már nem ugyanolyan kinézetűek, már nem ugyanolyan légkör lengi körbe az ilyen konditermeket, mint a 80-as, 90-es években, vagy akkor Arnold Schwarzenegger poszter van a falon, meg a sarokba köpnek, meg
7: igen.
8: Beton, meg vasdzsungel, és akkor a gorillák ott lögdösődnek. Tehát már szerencsére nincs ilyen sokkal-sokkal barátságosabb közeg. És egyébként, akik meg bent vannak, általában jellemzően barátságosak, és mert mindenki attól fél, hogy hát majd én ki leszek nézve, ez nem az én közegem, én mit keresek itt. És jellemzően egyébként hölgyek szoktak, bár egyébként a férfiak is. Tehát, hogy majd itt azt mondják, hogy ügyetlen vagyok, majd kinéznek, mert nem nézek kigyúrva, meg kinevetnek. Ez egy őszintének egy erős sztereotípja, és nem szabad bedülni nekik, mert már nem ilyen ez a közeg.
7: De menjünk le a nullára szinte. Valaki úgy gondolja, hogy tényleg ideje lenne elkezdeni mozogni, mert egész nap ott ülök az irodában, most már kezdem érezni, hogy alig bírom a napi dolgokat fizikailag végigcsinálni. El lehet kezdeni ezt az egészet mondjuk egy séta akcióval? Tehát, hogy ma is sétálok valamennyit, vannak most már az új okostelefonokban lépésszámlálók, ugye ezeket is nagyon lehet nézni. Na, ma megyek 6000 lépést, holnap már 10000-et, tehát utána ezt lehet fokozni a végtelenségig szinte. Ezekkel is azért előrébb lépünk egy picit?
8: Tartja a mondás, hogy minden apró lépés számít. És igen. Itt akkor megkérem a kedves hallgatókat, tapsolják meg a velem szemben ülő Gábort, ugyanis a beszélgetésünk előtt nagyon büszkén mutogatta, hogy ő itt a rádióban még engem várt, és hogy az adást elkezdjük, addig ő gyűjtötte a lépéseket tulajdonképpen a telefonján.
7: Jó, most jól abuktattál.
8: Én külön büszke vagyok a Gáborra, mert egyébként így is meg lehet ezt oldani. Tehát oké, be vagyunk zárva egy helyre, ott is meg lehet oldani. Nekem volt egy életmódváltó csoportom az első fél évben, és tulajdonképpen idős hölgyek kérdezik, hogy hát hogy lehet ezt megoldani. És akkor mindig megkérdezem, hogy oké, milyen lehetőség van a mozgásban, akár házon belül. Van szék, van asztal, van, hát nyilvánvalóan van, minden háztartás van. Igen. És akkor mondta, hogy hát a lépcsőkkel kicsit bajba vagyok. Jó, hát akkor egy forduló, az mondjuk 10 lépcső, az megy. Hát akkor először első héten. Minden nap megcsinom a 10-et, aztán már a 20-at, és a többi. Nyilván úgy a napi terhelési mennyiséget kell egyébként szemügyre venni, tehát nem azt jelenti, hogy akkor minden héten biztosan fogom tudni emelni, mert az már előfordulhat, hogy sok lesz. De nyilván ez konstans lehet szépen ügyesen emelni. Egyébként ilyetén módon pont a hét elején volt, amikor gondolkodtam ennek az adásnak a témáján, hogy van ez a ripont alkalmazás, azzal váltjuk vissza a flakonokat, nem tudom ki, hogy használja.
7: Igen.
8: És most már egy viszonylag tetemesebb összeg gyűlt össze a flakonokból, meg minden más. És ilyenkor érzi az ember, legalábbis nekem nagyon figyelemfelhívó volt az, hogy 50 forintos sával ezért egy nagyobb összeg összegyűlik. És ilyenkor látja, hogy úristen, mennyi pénzt elestem volna el, hogyha nem váltogatom vissza. A mozgással pontosan ugyanígy lehet csinálni, hogy elkezdem gyűjtögetni. És erre egyébként a séta, a lépésszám teljesen tökéletes. Ez nem azt jelenti, hogy azt kell gyorsítani, tehát nem kell futásba kezdeni, hanem mondjuk egy kicsit tempósabban, inkább igyekszem nem nyitni a szájat, hanem csak az orron keresztül lélegezni, és egyre többet csinálni.
7: Picit tudatosabban, egyre tudatosabban van, nyilván, és akkor egyre nagyobb teljesítményre képes az ember, és ez az élet minden területére kihat utána.
8: Így van. Egyébként itt már megint csak elő kell hoznom a ceglidi előnyöket, hogy sok sportból lehet most már választani, szabadulásán felettú, itt van a teniszpálya, itt van a Sportolj velünk ceglét program tulajdonképpen, ahol lehet gyűjtögetni, lehet nyereményeket nyerni. Tehát ez egy tök jó program. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek ajánlatos ezt kipróbálnia, de megint csak vissza kell kanyarodni a konterembe. Nyilván én konditermi közegből jövök, hogy nem olyan már a közeg, tessék nyugodtan kipróbálni, menni, és ha kell, akkor segítséget kérni, ez egy nagyon pozitív dolog.
7: Igen, igen. Hát nem kell tőle megijedni. pillanatig sem. Be lehet kezdeni akkor egy kis sétával, aztán esetleg be lehet sétálni a konditerembe is, de ott azért tényleg kell a szakember segítsége mindenképpen, mert alkalmasint ezek a gépek veszélyesek lehetnek, hogyha nem szakszerűen használja az ember. Tehát azért azt tudni kell, hogy kell használni, de szakember mindig van az ilyen helyeken, tehát ettől nem kell megijedni, és rá fog jönni az ember egy idő után, hogy érdekes módon jobban érzem magam. Lehet, hogy nem is tűnik ez föl egyik napról a másikra, hanem azért ezt egy pár hétig, pár hónapig csinálni kell ahhoz, hogy igazán érezze az ember a testében az, hogy valami változás megindult, egy pozitív változás.
8: Igen, ezt az időintervallumot én úgy gondolom, hogy nagyjából egy ilyen 6-8 hét, amikor már tényleg abszolút...
7: Nem olyan sok az.
8: Nem, szerintem sem. Tehát egy heti 2-3 alkalommal bőven el lehet lenni egyébként. A gépek egyébként igazán könnyen tanulhatóak, és amikor bemegy az ember, akkor látja, hogy hát itt is van egy picit túlsúlyos, itt is van olyan, mint én, itt is van hölgy, itt is van idős, itt is van fiatal. Tehát mondom, ez a közeg már sokkal jobban felhívult, és nem úgymond a vasgyúró közegnek van már fenntartva. Sőt, kifejezetten vannak olyan gépek is, amik akár rehabilitációra jellemzően inkább idősek használnak, és bőven olyan könnyű ellenállásra lehet beállítani, hogy az könnyedén végrehajtható. Tehát fontos az, hogy ne lépjünk egy bizonyos mennyiséget túl, ugye nyilván az ajánlás az úgy hangzik, hogy 150 perc közepes intenzitású. Legutóbb pont az Ivett akart, hogy erről beszéljek egy kicsikét, és a közepes intenzitás mit jelent? Én a légzéssel hoztam ezt egyébként összhangba. Tehát azt mondom, hogy ha tudunk még közben beszélgetni, miközben zajlik a munka, tehát mondjuk úgy, hogy egy mondatba kétszer megállok levegőt venni, az már közepes intenzitás.
7: Igen.
8: Ha folyamatosan tudok beszélni, nyilván az alacsony intenzitás, na a magasabb intenzitás az meg nyilván már az, amikor már azért egy szót épp hogy alig ki tudok mondani, vagy inkább elgondolkodok, hogy nem is nyitom ki a számot. Jó, tehát nyilván az intenzitást így célszerű és egyszerű beállítani. Nyilván ideig nem kell lejutni, a rendszerességen van a hangsúly.
7: Így van. No, hát most meg én mondom neked, hogy akkor már ne nagyon nyisd ki a szád, mert itt a vége a műsor időnknek, és én azt hiszem, hogy néhány fülbe betaláltak ezek a mondatok, és akik még úgy vacillálnak azon, hogy elkezdjenek-e egy picit rendszeresebb és tudatosabb mozgást végezni, akkor talán egy kis lökést tudtunk nekük adni ezekkel a mondatokkal, amik most az imént itt elhangoztak. Úgyhogy Hanzsú Zsoltnak még egyszer nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat. Sokkal innen folytatjuk, szerintem ez a téma még kimeríthetetlen, és legközelebb már valószínűleg a dr. Szabó Ivett is itt lesz velünk. Jó?
8: Így van, én is várom a következő adást, és hát viszont hallásra.
7: Az lesz a 29. Zsolt, köszönöm szépen.
8: Én köszönöm.
1: Cegléd Rádió.
6: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, tartsanak velem, este addig lehetünk együtt. Jó rádiózást kívánok!

0: legfrissebb információkkal folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglédet, utána meg majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Marad a kellemes nyári idő. A korábban becsültnél jóval többe kerül az iráni háború az Egyesült Államoknak. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Benyújtották a vármegyéket, megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Egyúttal jelezte, hogy a kormányzat a kongresszus jóváhagyását kéri majd a 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi kiadáshoz. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok három települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben.
1: Az időjárásról.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat is ajánlok, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
2: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Fuvarvár.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nótanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Teszem, hogy gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főző verseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, a jó reggel Ceglinnek vége. A plusz minusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Ray Dalton előadásában játszok egy újdonságot, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. 10. Street Food Fesztivál Albert Hirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Hirsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a kellemes nyári idő. Ukrán drónok csapottak egy dél-oroszországi olajtárolóba. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, öten megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat, robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtüzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben.
2: Az időjárásról.
7: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a Plusz-minusz-kettőt a kiváló slágerekkel. Hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk. Még mára is jutott egy-két

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Cegléri Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Meg vagyok, jég hideg a szívem.
7: Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek valahová. Egy nyári estébe, meleg fények közé, egy ismerős érzéshez. Megnyitja kapuit a Kultudvar nyáresti koncertsorozata. Július 24-én pénteken Imágó Mundi koncert a Kossuth Művelődési Központ B udvarában. A szegedi gyökerű zenekar a 2000-es évek pop-rock világát ötvözi napjaink modern hangzásaival. Zenéjük egyszerre ismerős, nosztalgikus és friss. Imágó Mundi a Kultudvarban. Egy este, amelyből mindenki hazavisz egy érzést, egy emléket, egy pillanatot. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával valósul meg. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: turista.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: már is foglalkozunk, kedves hallgatók, a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Még mára is jutott hír. A világbajnokság döntőjének fél idejében Robbie Williams gyanúba keveredett, ugyanis a szurkolók felfedeztek valamilyen fehér anyagot kiesni az orrából. Sokan valami illegális szerre kezdtek gyanakodni, a világhírű énekes pedig vicces videóban reagált a gyanús felvételre. Két mentolos tabletta volt a nyelvén, és bocsánatot kért hibájáért. Szeretnék bocsánatot kérni a tárgyért, ami a mikrofonra esett tegnap. Nagyon nem volt profihoz méltó, és sokan aggódtak miattam, de nem kell aggódniuk, van még, mondta Williams, miközben két mentolos cukorkát mutatott a nyelvén, elvéve a különböző drogokról szóló pletykák élét. Az 52 éves angol énekes nyitotta meg a világbajnoki döntőt a Daily Mail szerint fantasztikus előadással, majd a feleségével nézte végig a finálét. És még mindig maradunk természetesen a labdarúgó világbajnokságnál. Elképzelhető, lezárja válogatottbeli pályafutását Emiliano Martinez, az argentinok világbajnok kapusa, aki csapatával címvédőként ezüstérmet nyert vasárnap befejeződött tornán, írja az MTI. Arról álmodtam, hogy újra győzünk és ismét történelmet írunk. Nehéz szavakba önteni a fájdalmat, most sok mindent át kell gondolnom, meg kell néznem, hogyan tovább, és el kell döntenem, eljött-e az ideje, hogy félreálljak és visszavonuljak, fogalmazott a 33 éves hálóír, aki a 4 évvel ezelőtti döntő, katari döntő hőse volt a franciák elleni fináléban, ugyanis a ráadás utolsó pillanataiban kivédte Randall Colomouani zicserét, majd a 11-es párbajban is kétszer hibáztak ellene. Az igazság az, hogy a fájdalmat nehéz megmagyarázni, sok mindenen el kell gondolkodni, hogyan tovább, és hogy eljött-e az ideje félreállni. Nagyon sajnálom, mindent megtettem azért, hogy segítsek hazámnak és a csapattársaimnak, jegyezte meg az Aston Villával idén Európa Liga győztes kapus, akin semmi sem múlott a spanyolok elleni vasárnapi fináléban, ugyanis a VB döntős rekordot jelentő 11 védése volt az összecsapásom. No, mindjárt folytatjuk egy dal után itt a 92-től.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Labdarúgó VB-vel foglalkozunk. A norvég válogatottal a negyed döntőig menetelő Erling Haaland állandó szereplőjévé vált a különböző anime tematikájú videóknak, és az együttes legendás evezős ünneplése is vírusként terjed a neten. A Manchester City csatára 5 meccsen 7 góljával a teljesítményével is felhívta magára a figyelmet. Az eddigi valamivel több mint 40 milliós követőbázisa 32,1 millióval gyarapodott. Csapata nincs, 40 éves, mégis legendákat döngöl a földbe, és örökös ismertségre tett szert. Arányait tekintve a zöldfoki szigetek csodáját író Vozinja még rajta is túltett, hiszen a 40 éves kapustatorna előtt alig 30 ezren követték, most pedig már több mint 29,4 millió, mire kimondom, lehet, hogy ez több. A növekedés volumenében az angol válogatottat 7 gól a VB bronzéremig vezető Jude Bellingham is itt egy harmadik helyen vigasztalódhat, neki 12 millióval ugrott meg a korábbi 41,3 milliós bázisa. A futballisták népszerűségi versenyében világelső Cristiano Ronaldo még a VB-n is tudott erősíteni. Az eddigi 665,6 milliós csoporthoz még 11,4 millióan csatlakoztak, a nagy rivális Lionel Messi esetében 506,5 millióra, további 7,5 millióan érkeztek az elmúlt bő egy hónap során. Nagyot ugrott még Lamine Yamal, Neymar vagy éppen a társrendező mexikói válogatott új üdvöskéje Gilberto Mora követőbázisa is. És még egy hír, még a VBS csatolva, Zlatan Ibrahimovic a labdarúgó világbajnokság alatt szakértőként dolgozott, és a torna végére is tartogatott önmagához hű megjegyzéseket. Először a döntő végén balhézó Leandro Paredesbe állt bele verbálisan, majd kifejtette, hogy amit ő mond, az meg is történik, végezetül pedig elbúcsúzott a stúdiótól. Leandro Paredes nekiugrott Gavi és Eric Garcia torkának a VB döntő lefújását követően, gondolom ismerős a történet, leginkább a sportrajongók gondolom tudják, miről van szó, mely tettért azóta FIFA eljárást is indított. Zlatan Ibrahimovic azt mondta, Paredes örülhet, hogy nem volt a pályán egy hozzám hasonló játékos. Ha én ott lettem volna, lefejeltem volna, és kiállítottam volna magam, hozzátette, nem érti, miért nem álltak ki a csapattársak mellette, a spanyolokról van szó persze. A svéd a döntőről úgy fogalmazott, ma a futball győzött, a spanyolok olyan focit játszanak, amit mindenki látni szeretne. A torna előtt megkérdeztetek, szerintem ki nyeri a VB-t. Azt mondtam, Spanyolország. Ha én mondok valamit, az megtörténik. A végén Ibrahimovic bejelentette, hogy nem dolgozik többet szakértőként vagy kommentátorként. Megköszönte műsorvezető és szakértő társainak, valamint a Fox Sportnak a közös munkát. Sokat beszéltem az elmúlt másfél hónapban, de ezek az utolsó szavaim, számomra ez volt az első és utolsó alkalom a stúdióban. Vigyázzatok magatokra, mondta mindezt, tehát így Zlatan Ibrahimovic. Szeged Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, dárc vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Ceglét Rádióban.

Növekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az északi és az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perccel. Ed Sheeran énekel majd hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Orjaleves, A menü milánói sertésszelet spagettivel, B menü rántott hal rizssel és tartármártással, C menü sóska bundás kenyérrel palacsinta. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
6: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
6: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
7: Marad a kellemes nyári idő. Tovább nőtt az olajvilágpiaci ára. Több mint 4000 flakon rossz minőségű hamis mosószer találtak a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 ezer forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Több mint 4000 flakon hamis mosószer találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a Silány minőségű mosógép koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, öten megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtüzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben.
2: Az időjárásról.
7: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: X-2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, közös ismerőseivel. Nem sokára pedig visszatérek, és elmondom, hogy mit üzennek már a csillagok. Nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a jó reggelt Ceglédről, mert ott én ezt már elmondtam. Szóval, egyszer mint száz, napi horoszkóp mindjárt, maradjanak velem. You know.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bátyvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
6: Gyere, bodri kutyám, szedd a sátorfádon.
3: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jó kedvre hangol. Részletek ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nótanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsófőző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: FM 92.5 Cegléd.

0: Folytatjuk itt a 92-tön a Ceglit Rádióban a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mondata mottója az, hogy az esemény, ami mindent megváltoztathat. Hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos! Ha meg akarod érteni az emberek viselkedésének mozgatórugóit, akkor a lelküket kell megértened először. Ha érdekel a téma, merülj el egy kicsit a pszichológia világában, és sok mindenre választ kaphatsz. Most az elméd készen áll olyan dolgok befogadására is, melyek eddig talán elkerülték az érdeklődési körödet. Bika, az, hogy néha megérzel előre dolgokat, hogy megértesz olyasmit is, aminek a részleteivel talán nem is lesz tisztában, egy különleges ajándék. Most pedig ez az intuíció nagy hasznodra lehet, hogy eligazodj ebben a fortyogó, gyorsan változó világban. Kövesd hát ma a megérzéseidet, nem fognak megcsalni. Egy érdekes felfedezés vár most rád. Ikrek, ha egy rejtét szeretnél megoldani, akkor a mai nap igazán alkalmas lehet arra, hogy a titkok nyomába eredj, és ez nagy segítségedre lehet valaki, akivel mostanában egyre több időt töltesz közösen. Ügyelned kell azonban, hogy ne ess túlzásokba. Néha ugyanis a dolgok mögött nincsen semmi különleges, egyszerűen csak az van, amit látsz vagy hallasz. Rák! Ma egy pletyka érkezhet be hozzád valakivel kapcsolatban, aki kedves a szívednek és talán elsőre egészen hihetőnek fog hangzani a dolog. Mielőtt azonban készpénznek vennéd a hallottakat, győződj meg arról, hogy minden részlete igaz-e a hírnek. Van rá esély, hogy csak részben fedi a valóságot az, amit hallottál. Oroszlán, ma ha lehetőséged lesz rá, igyekezz kitisztítani a fejedet, ha lehet a szabad levegőn, és zárd ki mindazt a sok információt, amellyel tele van már az agyad. Kábult és terhelt vagy szellemileg, és ez nem is csoda. Szakítsd meg egy kis időre az információk áramlását, és csendesítsd el az elmédet. Olyan lesz, mintha egy kicsit újjászületnél. Szűz! Ma egy problémán vagy egy rejtélyen járhat az eszed, és ha van rá lehetőséged, ki is nyomozhatod, mi van a dolgok hátterében. Lehet ugyanis, hogy most felfedezed, hogy valami mögött, amiben mindenki egyetért, valójában több is rejlik, és ez megváltoztathat néhány dolgot a te szemedben. Azért arra ügyelj, nehogy bedőj valami összeesküvés elméletnek. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a slá.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, az ismeretségi körökben ma valakiről kiderülhet, hogy egészségügyi problémákkal küszködik, emiatt pedig könnyen kerülhet nehéz helyzetbe. Ha teheted, igyekezz a támogatásodról biztosítani, és segíts neki azzal, hogy megosztasz vele olyan információkat, amely a hasznára lehet. Ilyen helyzetben az összefogás nagyon sokat érhet, és még a felépülést is segítheti. Skorpió, ma igyekezz a fontos feladataiddal mielőbb végezni, mert elképzelhető, hogy egy váratlan esemény vagy hír miatt a nap második felében elfoglalt leszel, vagy pedig a figyelmedet valami más, nagyon fontos dolog köti majd le. Különösen azokra a dolgaidra legyen ez igaz, melyek papírmunkát vagy hivatali ügymenetet igényelnek. Nyilas, néha a körülöttünk zajló események vagy híre arra késztetnek bennünket, hogy mi magunk találjunk magyarázatot, és az ismereteink között lévő hízagokat saját ötletekkel töltsük meg. Ez általában nem okoz túl nagy problémát, de most óvakodnod kellene attól, hogy te próbálj magyarázatot adni a világ körülötte zajló eseményeire. Hidd el, nem az történik, amire gondolsz, és a valóság egyszerűen csak az, amit te magad is tapasztalsz. Bak, ma egy fontos elveszett dolgot kereshetsz napközben, ami lehet egy tárgy, amelyre szükséged van, és elkeveredett való, de az is elképzelhető, hogy egy érzés az, ami hiányzik, és úgy érzed, már soha nem tér vissza. Bármi is legyen az, elő fog kerülni, de talán máshonnan vagy más formában, mint ahogyan arra számítasz. Vízöntő. Valami eltűnik az életünkből, és az ezzel kapcsolatos események olyan gyorsan követik most egymást, hogy szinte lehetetlen azt minden részletében követni. Talán nem is kell minden egyes elemére odafigyelned a folyamatnak. Sokkal fontosabb arra koncentrálnod, hogy most itt az alkalom kitalálhatod, kifejlesztheted önmagad új verzióját. Tedd meg, kezd bele ma! És végül halak, ma talán olyan papírmunka vagy ügyintézés vár rád, amely a jövő szempontjából fontos lehet, így ne vegyél ezzel kapcsolatosan semmilyen részletet félvárról. Olvass el és értelmez minden részletet, mert ha jóvágysz valamit, onnan már nehéz visszacsinálni a dolgokat. Légy résen ma, a saját érdekeidet ugyanis senki sem védi meg helyetted. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonnal mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát csütörtökön egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. Ez a közös ismerő szól majd azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika. Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Meg vagyok, jég hideg a szívem.
4: Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek valahová. Egy nyári estébe, meleg fények közé, egy ismerős érzéshez. Megnyitja kapuit a Kultudvar nyáresti koncertsorozata. Július 24-én pénteken Imágó Mundi koncert a Kossuth Művelődési Központ B udvarában. A szegedi gyökerű zenekar a 2000-es évek poprock világát ötvözi napjaink modern hangzásaival. Zenéjük egyszerre ismerős, nosztalgikus és friss. Imágó Mundi a Kultudvarban, egy este, amelyből mindenki hazavisz egy érzést, egy emléket, egy pillanatot. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával valósul meg. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a kellemes nyári idő. Tovább nőtt az olajvilágpiaci ára. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki buszsofőrt bántalmazott. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. online tájékoztató sorozatot indított a Heiny Pál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A holnap délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó. Almási Zsuzsanna, a diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Thaiföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök, a gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár. A sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen 1 év felfüggesztett börtönre ítélte. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. A gyanú szerint búbópestissel fertőződött meg egy ember Mongóliában. Jelenleg még vizsgálják, hogy valóban az állatokról emberekre terjedő baktérium okozta a megbetegedést. Az érintett ember mormota húst evett, amit sok mongol csemegének tart, bár fogyasztását betiltották az ázsiai országban. Az elmúlt években több búbópestis fertőzést jelentettek Mongóliában, köztük több halállal végződött.
2: Az időjárásról.
6: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délután és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk a Cejlédia kedves dalaival. Nem sokára pedig foglalkozok a mai nappal, azaz július 22-ével szerdával. Ezért is maradjanak velem.
0: Cejléd Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
3: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2020 26. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemőközség önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyárestő vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityúval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál, a színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, július 22-e van, a mai napon a Magdolnák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Lipót, Krisztina, Mária és Lenke nevű ismerőseiket is. A Magdolna egyébként a héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai torony bástya. Bármi is legyen az igazság, mind a tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. 72 éve született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros, zeneszerző. Egy évvel ezelőtt hunyt el Ozzy Osbourne, angol rockénekes, a Black Sabbath együttes tagja. 79 éves ma Don Henley, amerikai zenész, énekes, zeneszerzés, dobos, az Eagles alapító tagja, majd sikeres, 7-szeres Grammy-díjas szóló énekes. Szóló sikerei közül legjelentősebbek, például a The Boys of Summer, az All She Wants to Do Is Dance, vagy a The End of the Innocence. 2008-ban a Rolling Stone magazin minden idők 87. legnagyobb énekesének választotta. Don Henley kezdeményező szerepet játszott több környezetvédelmi és politikai mozgalomban is, ezek közül a legismertebb a Walden Woods Project. Zenei tevékenységét 1994 óta az Eagles és szóló énekesi pályafutása között osztja meg. Az Eagles 1971-ben alakult meg. A zenekar pályája során többnyire Henley volt a társszerzője a zenekar jól ismert dalainak, általában Frey mellett, a másik oszlopos tagról van szó. Szóval 70-es évek során az Eagles számos Grammy-díjat kapott, és minden idők egyik legsikeresebb zenekarává vált. Amerikában minden idők 5 legsikeresebb formációja közé tartozik. Ők jönnek itt a 92-tön, azt gondolom a legismertebb dalukkal, itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenem. 34 éves a mai napon Selena Gomez, mexikói származású amerikai színésznő, énekesnő, dalszerző és producer. 2021 óta a Gyilkos házban című sorozat szereplője és vezető producere, melyet több Primetime Emmy és Golden Globe jelölést szerzett. Az Emilia Pierce című 2024-es filmmel pedig elnyerte a Cannes Fesztivál legjobb női alakítás díját, továbbá BAFTA és Golden Globe díjra is jelölték. Egyébként szülei 97-ben váltak el, amikor Selena 5 éves volt. Kiskorában New Yorkból egy kisvárosba költözött, egyedüli gyerekként nőtt fel dolgozó édesanyja mellett, aki 16 éves koráig vele volt. Ez vezetett a család pénzügyi gondjaihoz. Az édesanyja azért küzdött, hogy gondoskodjon róla. Erről a helyzetről Gomez így fogalmazott annak idején: frusztrált voltam amiatt, hogy a szüleim nem voltak együtt, és soha nem láttam a fényt az alagút végén, ahol az anyukám keményen dolgozik, hogy megadja nekem a jobb életet. Megrémülök, hogy mivé válhattam volna, ha Texasban maradok. Selena Gomez ma ünnepel, 34 éves, ő énekel itt a folytatásban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Álmomban megjelent egy furcsa ár.
3: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Ceglét Rádióban.

0: 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az észak és az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás, sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz minusz 2 utolsó egy óra osztálya. David Guetta következik majd hamarosan a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: 10. Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a kellemes nyári idő. Online tájékoztató sorozatot indított a Heiny Pál Gyermekkórház. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolajára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csaknem 30 év után az elmúlt években a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet, emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Az aláírásgyűjtést kezdeményezők célja, hogy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelenlétében. Online tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál Gyermekkórháza Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A holnap délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó. Almási Zsuzsanna, a diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Thaiföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök, a gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár. A sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen 1 év felfüggesztett börtönre ítélte. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, amit azóta megsemmisítettek. Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajó roncsa került elő. A Duna horvátországi szakasza fokozott óvatossággal továbbra is hajózható.
2: Az időjárásról.
7: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz kettőt. Fontos hasznos infók a programajánlóba szólok majd az időjárásról, meg pörögnek a dalok, kifejezettek kiváló muzsikákról beszélünk. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak velem!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsófőző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvó Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.

0: információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonnal mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát csütörtökön egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az észak-nyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az északi és az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Szegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek!

0: Kedves hallgatók, véget ért a plusz-minusz kettő, mindjárt indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. Ez a dal szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa. Gabainé Optika.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
5: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
4: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Marad a kellemes nyári idő. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. Online sorozat indul a Heinpál Gyermekkórház oldalán, a szülők kérdezhetnek is. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nem csak közlekedési, hanem nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési ügy. Meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból 2030-ig valósulhat meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. Nem tesz feljelentést és jó egészséget kívánt inzultálójának a kormányfő, miután egy járókelő leköpte a nyugati pályaudvaron. Magyar Péter a Baross terv bemutatóján az esetre kitérve úgy fogalmazott, az előző kormányzat közpénzen folytatott propagandája okolható azért, hogy vannak, akiknek gyűlölet van a szívében, és a feszültséget nem tudják levezetni. Hozzátette, szerencsére ennek egyre kevésbé van nyoma, és jó úton halad a társadalom egy emberséges és működő Magyarország felé. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Halálos áldozata is van a reggeli sárvári balesetnek. Kis teherautó és kis busz ütközött frontálisan a 84-es főúton. Egy ember meghalt, egy életveszélyesen, ketten súlyosan, ketten könnyebben megsérültek. Tájékoztatott az országos mentőszolgálat. Online tájékoztató sorozatot indít a Heimbál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a szakemberektől. A délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről diabetológus főorvosat tájékoztatást, és élőben is lehet kérdezni.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap egy hideg front miatt már bárhol kialakulhat szorványosan záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület a célpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: csodás délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András vár, szokás szerint ugye, ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégi. Egy régebbi beszélgetés ismétlésre szól majd hamarosan, hogy mi a téma, nem sokára kiderül, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egy régebbi dialógus ismétlése szól, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatóink, ez tehát itt már a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része, szám szerint a 110. Ez egy ilyen kis jubileum mondhatni, de hát a kis jubileumnak is tudunk mi örülni Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével, akivel sajnos most is csak telefonon tudok beszélgetni, hiszen Budapesten tartózkodik, de azért ugyanolyan nagy szeretettel köszöntelek itt a Cegléd Rádióban, mondhatni itt a 92-tön. Szervusz, Dávid!
3: Szervusz, köszönöm, hogy így is veled lehetek most.
2: No, hát érdekes helyeken fordulsz meg mostanában. Most például egy energetikai konferenciáról csaltalak ki egy picit, hogy tudjunk beszélgetni. Erről is fogunk beszélni, de van még egy-két más témánk is. De kezdjük ezzel talán, hogy egy energetikai konferencia. Tulajdonképpen ez miről szól?
3: Nos, hát először is elnézést kérek, hogy majd lesz háttérzaj, de hát ilyen egy konferencia.
2: Ez ilyen.
3: Azért biztos tudod, hogy manapság a híradásokban is az energia kérdése az eléggé előtérben van.
2: Ugyan.
3: Nem mindegy, hogy egy-egy ország milyen áron jut energiához, egyáltalán hozzájut-e.
2: Persze.
3: Akár az orosz-ukrán háború kapcsán, hát tudjuk, hogy energetikai infrastruktúrát támadnak, azon kívül volt már olyan, hogy az északi áramat vezeték felrobbant, erről esetleg beszélhetünk, ugye az elmúlt évekből. Szóval ez abszolút akut kérdés és fontos kérdés ez a településeknek is.
2: Hogyne.
3: Hogy egyáltalán hogyan lehet ellátni a lakosokat.
2: Pontosan.
3: Tudnak-e működni azok a szolgáltatások, amiket megszoktunk, hogy működjenek, de még ha a háborút nem is nézzük, akkor is ott vannak, tudod, a rendkívüli időjárási események a klímaváltozás kapcsán, vagy akár az olyan, akár műszaki meghibásodásból eredő problémák, mint amit Spanyolországban tapasztalhattak.
2: Például, igen, bizony.
3: Ezt már talán szóba hoztuk. Képzelj el egy olyat, amikor a városban minden elsötétül.
2: Hát,
3: nem működik semmi.
2: Igen.
3: Nem lehet még elmenni a boltba sem, hogy na, akkor feltankolja a készletekből, mert egyébként a fizetés sem működik, a kártyaterminálok.
2: Hát ez
3: és
2: az...
3: valójában a háztartási berendezéseit sem működnek, sőt, adott esetben akár a fűtés vagy a hűtés sem.
2: Pontosan.
3: Ezért fontos, igen, hogy itt összegyűlik a magyar szakma minden a budapesti rendezvényen, és beszél arról, hogy mik a jövőbeli elképzelések, hogy lehet minél válságállóbb mondjuk a magyar energiarendszer.
2: Nem mindegy, bizony, igen.
3: Így van, de sok aspektusa van ennek. Akár olyat is említhetnék, hogy itt például elhangzott egy-egy kutatásnak is az eredménye, lakossági felmérés, ki mennyire tartja fontosnak a lakhelyének, mármint a házának vagy lakásának az energiatudatos megoldásait, és milyen módszerekről hallott, vagy milyen támogatási lehetőségekről. És ami akár most, akár a tegnapi a Településfejlesztési Szövetség részvételével lezajlott egyik állami cégnél történt rendezvényen is elhangzott, meg megállapítható, az a társasházak problémája.
2: Aha.
3: Magyarországon azért társasházak 40%-át teszik ki a társasházi lakások a lakásállománynak.
2: Ezt nem is gondoltam azért volna. Igen.
3: Ez nagyon nagy arány, és mégis, amikor arról van szó, hogy energetikai támogatás, tudod, felújítás mondjuk, egy szigetelés, vagy egy energia hatékony berendezésnek a beszerelése, nyilászárócsere, ezek általában sajnos Magyarországon ezek a támogatások csak a családi házakra elérhetők.
2: Hoppá!
3: A jelenlegi rendszerben, és ezen a fejlesztéspolitikai rendszeren én úgy gondolom, hogy módosítani kell, hiszen a társasházakban fajlagosan olcsóbban lehet megvalósítani egy lakásra jutóan energetikai beruházásokat. Hogyha felállványozzák mondjuk a ceglédi csokiháza, akkor ott azért több mint 150 lakást lehet egyben megcsinálni mondjuk szigetelést.
2: Pontosan.
3: Vagy adott esetben nyilászáró csere, ilyesmi. Most csak mondtam egy társasházat, amit én szeretek, meg amit Cegléd legnagyobb társasháza, de ugyanez elmondható azokra a panelházakra is a lakótelepeken, amik nem estek át ilyen felújításon. És Cegléden is azért vannak társasházak szépszámmal.
2: Igen. És van valami jó kilátás egyébként ez ügyben?
3: Egyelőre én azt látom, hogy pár hónapon belül nem.
2: Jó.
3: De az olyan szakmai szervezetek, mint a Településfejlesztési Szövetség ebbe az irányban próbálják a politikai döntéshozókat noszogatni, befolyásolni, hogy erre a társasházi lehetőségre, hogy az otthonfelújítási programokba a társasházok is könnyen be tudjanak kerülni rá, hogy nem egy borzasztó nagy adminisztrációval, arra mindenképpen szüksége van az országnak, ez a mi álláspontunk. Reméljük, hogy a politika is előbb-utóbb ezt át tudja vinni a politikába és a gyakorlatba.
2: Igen, de meddig tart ez az energetikai konferencia még egyébként?
3: Még körülbelül egy órát tart, és akkor utána átmegyek egy másik kerületbe.
2: Na, hát mert van azért szép számmal kerület, de ugye most pénteken beszélgetünk, tehát akkor ez pénteken le is zárul ez a konferencia, hát majd kíváncsian várjuk a végeredményeket, és akkor hova mész még ott, és hanyadik kerületbe, és miért?
3: Egyrészt elmegyek az irodánkba, de talán a napi rutinom annyira nem érdekli a hallgatókat, mint inkább az, hogy tegnap pedig a 18. kerületben vettem részt egy ottani önkormányzati cég által szervezett ilyen szimpóziumon, ilyen kis tudásmegosztó rendezvényen. És ez a tudásmegosztás, ez most kimondottan egy magántanári közösségre és módszerre koncentrált.
2: Aha.
3: Azért tudjuk, hogy a szülőknek a jelentős része a gyerekét, akár Ceglében is, valamilyen magánórára azért járatja.
2: Sokan, bizony, igen.
3: De, és beszéltünk már erről korábban, tavalyi évben a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laborról, aminek a keretein belül én is dolgoztam Cegléden egy kísérleti projektben. Itt volt egy másik projekt is, csak az Budapesten volt, egy magántanári tanítási módszer, vállalkozási módszer a tanároknak, de egyébként egy közösségi építés is. És ez egy olyan közösség, ahol egyrészt nem arra koncentrálnak, hogy minél többet járjon a gyerek magántanárhoz,
2: hanem
3: lehetőség szerint inkább a módszert, a tanulásnak a módszerét próbálják átadni. Aha. Annak érdekében, hogy elég legyen akár heti egyszer elmenni a magántanárhoz, és a többit otthon ő már saját maga meg tudja csinálni.
2: Aha.
3: Ez a szülőknek is pénztárca kímélő, és a gyerek is sokkal jobban tudja hasznosítani ezt a fajta módszertani tudást a későbbi életében, hiszen nem a lexikális tudásra van.
2: Ugye? Önállóbb lesz.
3: Így van, és tudod, hogy nem a lexikális tudása van.
2: Nem az a legfontosabb, persze. Igen.
3: Mert rengeteg információ hozzáférhető, hanem hogy ebből hogy válogatod ki, ebből hogy csinálsz aztán új összefüggésrendszert. Ezt hogy hasznosítod, hogy hozol belőle létre újat, inkább erre van szükség. És ez egy olyan jó módszer, táborokat is szoktak időnként csinálni, és képzeld, hogy az ottani önkormányzat, ebben a pesti kerületben, az ottani önkormányzati cég felvetette, hogy van egy táboruk, van fizikai táboruk a Balatonon, és ott is milyen jól lehetne egy ilyen önkormányzati tanári közösségi együttműködésben ilyeneket szervezni. És ez jó, mert ez egy szolgáltatás a kerület családjainak, a lakosoknak, és beemel valamilyen újfajta szemléletet, egy társadalmi újítást. Szerintem ilyenben nagyon sokat tud segíteni egy önkormányzat, hogyha ennek mellé áll. És ha más nem mondjunk, például Ceglédnek is van résztulajdona, mondjuk egy balatoni táborban, ez a szárszói tábor, ami egyébként, ha valaki követte a Facebook oldalamat, most a héten a Szebeni Dávid Facebook oldalt, láthatott is róla egy videót, Báskai úr jó voltából.
2: Igen, hiszen ott azért komoly munkálatok indultak meg, és az egyre inkább európainak fog kinézni, és akár ilyen dolgokra is alkalmas lehet. Az idő viszont nem alkalmas mindenre, mert szalad, például, de mindenképpen beszéljünk még egy kicsit, és jöjjünk vissza ide Ceglédre. Kedves témád, ez a bizonyos kutyafuttató témája, ami ott a Budai úti fürdő környékén valósulhatna meg. Történt-e előrelépés az elmúlt egy hétben, hiszen a múlt héten is beszéltünk erről?
3: Igen, történt előrelépés. Bacskai Mátéval a közös kezdeményezésünk a következő fázisba lépett.
2: No.
3: Mert ugye elég tekintélyes mennyiségű támogató állt mellénk.
2: Igen.
3: Ezúton is köszönjük mindenkinek, annak a 166 embernek, aki már emellé odaállt, többségében pedig úgy, hogy ő tevékenyen is részt venne ebben, akár önkéntes munkával, akár anyagi felajánlással. Ők kaptak egy tájékoztató e-mailt a napokban erről, hogy éppen most mi történt, és neked is elmondom itt, meg a hallgatóknak, hogy a következő lépéssel is tovább haladtunk, tehát az önkormányzat felé ezt a kezdeményezést benyújtottuk egy összefoglalóval is, ami a válaszokat összesítette, illetve a mi javaslatainkat is, hogy milyen szempontok figyelembevételével lenne érdemes ezt a munkát elkezdeni. Mi azt kértük most az önkormányzattól, hogy vizsgálja meg ennek a megvalósíthatóságát. A várvakkal, a termálfürdővel és velünk, a civil kezdeményezőkkel egyeztetve kezdjünk el egy helyszínkijelölést.
2: Igen.
3: És aztán pedig ugye árajánlatokat kérjen be az önkormányzat a megvalósításra, és a következő évi, a 2026-os költségvetésbe tervezze be az önkormányzat ennek a költségét.
2: Így van.
3: Úgyhogy most itt tartunk, ezt mi eljuttattuk egyrészt polgármester úrnak, másrészt a többségi frakció vezetőjének.
2: Nagyon jó. Na hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, nyilván azért mindig értesülhetünk róla így hetente, mert azért akár telefonon, akár személyesen azért a Fejlesztés terhe mellett című sorozatot nem szeretjük kihagyni, az egyes részeit, időnként előfordul ez is ugyan, de ez volt a 110. részünk, és egészen jó hírekkel tudtál szolgálni most itt ebben a kis jubileumi adásban, aminek nagyon-nagyon örülünk, Dávid, és további jó munkát, akkor jövő héten vagy telefonon, vagy személyesen, de mindenképpen folytatjuk akkor majd ezt, jó?
3: Hát köszönöm szépen, és itt leszek jövő héten. Nem tudom, hallottad, hogy a háttérben pont most volt a taps a konferencián az egyik program végét, hogy a mi műsorunk végét megtapsolták.
2: Na, azt köszönjük szépen nekik minden esetre. Remélem, hogy otthon is megtapsolják többen.
3: Anyukámra biztos számíthatunk.
2: Igen, igen, igen. A Település Fejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal beszélgettünk tehát, és akkor ez volt a 110. rész a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk. Innen folytatjuk majd a következő héten, remélhetőleg. Dávid, köszönöm szépen, további jó munkát ott Budapesten.
3: Köszönöm neked is ott Cegléden.
0: Cegléd Rádió. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon. Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Hey.

0: Információt első kézből.
1: Kedves hallgató, Vagyus Buri lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyúban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Vagyus Buri lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nótanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsófőző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépő

0: kívánok, fiatalok és örök fiatalok! Mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra. A hírek után azonnal játszom az All By Myself című közös ismerést 2022-ből. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gírosz.
10: Pont egy gírosz?
9: Igen, pontosabban a gírosz pont.
8: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Marad a kellemes nyári idő. Lemondott a legfőbb ügyész. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása is téma lesz a parlamentben. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Orbán Viktor szerint koncepciós a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárás. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdése válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. A javaslat szerint napirendre kerül egyebek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítások. Megvitatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, vagyis az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés meghatározza a vidéki térségek jövőjét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból 2030-ig valósulhat meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. A Margit szigeten folytatódott a gyerekek nyári közlekedés biztonságára irányuló ellenőrzés sorozat. A BRFK és a BKK munkatársai a kijelölt helyszíneken hetente egyszer ellenőriznek. A leggyakrabban a gyorshajtás és a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása miatt kell intézkedni.
2: Az időjárásról.
11: Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András, utána jön Becker Betty, utána meg Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
6: Gyere, bodrik, szedd a sátorfádat.
4: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jó kedvre hangol. Részletek ceglidikultúra.hu.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
1: Reklámot hallottak.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő község önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön. A borosonline.hu felületről ajánlok most olvasnivalót. A fiatal énekesek között sem mindig jó a hangulat. Meringer Marci jelenleg az egyik feltörekvő tehetsége a magyar zeneiparnak, aki korábban beleállt a Valmar zenekarba, ám most Marics Peti sem maradhatott ki a buliból. Sokan azt gondolják a fiatal énekesekről és zenészekről, hogy mivel egy korosztályba tartoznak, akkor biztos mindenki mindenkivel jóban van. Ám ez nem így van, mivel most kiderült, hogy Meringer és a Valmar között egy kisebb konfliktus van kialakulóban. Eddig még csak egy visszafogott beszólás volt Meringer Marcitól, ám Marics Peti válasza már sokkal egyértelműbb volt. Na de miből is indult ki a konfliktus? Egy sima beszélgetős előadásnak indult az egész, amikor a feltörekvő énekes arról kezdett el beszélni a Hoppá Show előadásán, hogy ő milyen fajta zenéket szeret írni. Pharrell Williams megírta, és ez az egy dal van, ami boldog igazából. Én ezt meghagyom a Valmarnak, bocsánat, nem akarok senkivel balhézni. Én nem tudok ilyen bugyuta dalokat írni, hanem olyan dalokat akarok írni, amiknek tartalma is egyfajta érzésvilága van, jelentette ki Meringer Marci, aki ezzel a mondatával egyszerűen bugyutának nevezte Marics Peti és Valkusz Milán dalait. Bár hozzátette, hogy nem szeretne senkivel balhézni, azért úgy tűnik, hogy Peti is értesült arról a videóról, és innentől nem lesznek jó barátok egymással. Egy fesztiválon kapták el Petit és Milánt, hogy válaszoljanak pár kellemetlen kérdésre. Az egyik pedig pont arról szólt, hogy vajon Marics Petinek ki a legkevésbé kedvelt magyar előadója. Peti nem várt sokat és egyből rávágta, hogy Meringer Marci az az ember, akit nem annyira kedvel. Úgy tűnik, hogy Peti tényleg nem felejtette el Marci korábbi megszólalását, és eléggé berágott rá. Szóval hiába a bocsánatkérés, a rajongók nem nagyon számíthatnak közös dalra a következő időszakban tőlük, ám azt a lehetőséget nem szabad kizárni, hogy rövid időn belül megbékélnek egymással, és meglepik majd a közönséget egy közös fellépéssel. Azonban ez most nem tűnik valószínűleg. A borsonline.hu tehát velük is foglalkozik részletesebben, meg hát persze ezzel a balhéval.
0: Ceglét

0: Kedves cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Ahogyan 2024-ben Rodri ismét arany után lehet aranylabdás. A világbajnok spanyol válogatott csapatkapitánya tökéletes VB végén lett az MVP, ami a legrangosabb enyéni elismerés előszobája is egyben. Összeállításában a nemzeti sport megnézi, mik szólnak a Manchester City játékos mellett és ellen, illetve kik lehetnek a riválisai az aranylabdáért zajló versenyben. Címlapsztori két oldalon az újságformátumban, de persze a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezzel. Az Eto a maga részéről letudta a luxemburgi Bissen elleni párharcot. A konferencia ligába aláhuló győriek 6-2-es győzelméről épp úgy részletesen esik szó, mint az Európa Ligás Ferencváros és az ugyancsak csütörtökön a KAI-ben kezdő Paks és Debrecen első meccséről. Andoni Iraola Amerikában gyúr új csapatot a Liverpoolból. Galambos Dániel írásában számban veszi, mikét fes majd ősztől Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és a most Angliában maradó Pécsi Ármin együttese. Gazsó Péter szerint a németek elleni meccs volt a kulcs. Az 20-as férfi kézilabda Európa bajnokság döntőiben 14 gólig jutó játékos a váratlan magyar siker hátterét tárta fel Szendrei Zoltánnak, ezt is olvashatják a sportoldalon és az újságban. Szuper lesz az atlétikai szuperdöntő. Egy oldalas írásában a World Athletics tervezett újításai szerepelnek a fókuszban. Ezek jellemzően a körítést, az őszi csúcs esemény helyszíni és televíziós tálalását érintik, de már látszik, hogy hatalmas show van készülőben. A nemzetisport.hu oldal több más mellett ezekkel a témákkal is foglalkozik, meg persze az újságformátum is.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
8: Ami minden ismerőst összeköt.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonnal mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát csütörtökön egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az észak és az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: látom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A varázslatos dalát játszom hamarosan, az Abracadabra címűt. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füst

0: és töltelékáróval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
0: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Meg vagyok, jég hideg a szívem.
0: Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek valahová. Egy nyári estébe, meleg fények közé, egy ismerős érzéshez. Megnyitja kapuit a Kultudvar nyáresti koncertsorozata. Július 24-én pénteken Imágó Mundi koncert a Kossuth Művelődési Központ B udvarában. A szegedi gyökerű zenekar a 2000-es évek poprock világát ötvözi napjaink modern hangzásaival. Zenéjük egyszerre ismerős, nosztalgikus és friss. Imágó Mundi a Kultudvarban, egy este, amelyből mindenki hazavisz egy érzést, egy emléket, egy pillanatot. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával valósul meg.
4: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
0: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Ozsgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a kellemes nyári idő. Reagált a legfőbb ügyész lemondására a miniszterelnök. Már regisztrálhat a hadseregbe visszatérni akaró volt katona. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Már regisztrálhatnak, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban bejelentette, augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Az országgyűlés augusztus 31-én dönthet a független közmédia testület tagjairól, jelentette be Radnai Márk, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke. A képviselők tegnap fogadták el a közszolgálati média szolgáltatás biztosítását és függetlenségének védelmét szolgáló testület létrehozásához szükséges javaslatot. A tisztás politikus közölte azt is, hogy a médiatanács elnök és tagjelöltjeit nyilvános ülésen hallgatja meg a bizottság. A médiatanács a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést védi majd. Francia filmnapokat és japán filmhetet tartanak két fővárosi ártmoziban. A budai Tabánban péntektől 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Megtekinthető egyebek mellett a Szenvedély íze, amely 2023-ban elnyerte a Cannes Filmfesztivál legjobb rendezésért járó díját. A Tolliban hétfőtől 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek. Az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente Napkelte című film is.
5: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
5: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában. Süveges András, remélem rám hallgatnak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a VB érdekességeivel foglalkozunk. Természetesen labdarúgásról van még szó. Most megjön a Hősök, ez a Lepörög a film 2015-ből.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon. Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a Lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nóta Nusikával. 14 órától Sülve Főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Pero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvós Zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-ital árusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, hogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: Cegléd Rádió.

0: vagy egyedül.
1: Már is foglalkozunk, kedves hallgatók, a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel, még mára is jutott hír. A világbajnokság döntőjének fél idejében Robbie Williams gyanúba keveredett, ugyanis a szurkolók felfedeztek valamilyen fehér anyagot kiesni az orrából. Sokan valami illegális szerre kezdtek gyanakodni, a világhírű énekes pedig vicces videóban reagált a gyanús felvételre. Két mentolos tabletta volt a nyelvén és bocsánatot kért hibájáért. Szeretnék bocsánatot kérni a tárgyért, ami a mikrofonra esett tegnap. Nagyon nem volt profihoz méltó és sokan aggódtak miattam, de nem kell aggódniuk, van még, mondta Williams, miközben két mentolos cukorkát mutatott a nyelvén, elvéve a különböző drogokról szóló pletykák élét. Az 52 éves angol énekes nyitotta meg a világbajnoki döntőt, a Daily Mail szerint fantasztikus előadással, majd a feleségével nézte végig a finálét. És még mindig maradunk természetesen a labdarúgó világbajnokságnál. Elképzelhető, lezárja válogatottbeli pályafutását Emiliano Martinez, az argentinok világbajnok kapusa, aki csapatával címvédőként ezüstérmet nyert vasárnap befejeződő tornán, írja az MTI. Arról álmodtam, hogy újra győzünk és ismét történelmet írunk. Nehéz szavakba önteni a fájdalmat, most sok mindent át kell gondolnom, meg kell néznem, hogyan tovább, és el kell döntenem, eljött-e az ideje, hogy félreálljak és visszavonuljak, fogalmazott a 33 éves hálóír, aki a 4 évvel ezelőtti döntő, katari döntő hőse volt a franciák elleni fináléban, ugyanis a ráadás utolsó pillanataiban kivédte Randall Colomouani zicserét, majd a 11-es párbajban is kétszer hibáztak ellene. Az igazság az, hogy a fájdalmat nehéz megmagyarázni, sok mindenen el kell gondolkodni, hogyan tovább, és hogy eljött-e az ideje félreállni. Nagyon sajnálom, mindent megtettem azért, hogy segítsek hazámnak és a csapattársaimnak, jegyezte meg az Aston Villával idén Európa Liga győztes kapus, akin semmi sem múlott a spanyolok elleni vasárnapi fináléban, ugyanis a VB döntős rekordot jelentő 11 védése volt az összecsapásom. No, mindjárt folytatjuk egy dal után itt a 92-tön.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

kedves hallgató, mi mindig a labdarúgó VB-vel foglalkozunk. A norvég válogatottal a negyeddöntőig menetelő Erling Haaland állandó szereplőjévé vált a különböző anime tematikájú videóknak, és az együttes legendás evezős ünneplése is vírusként terjed a neten. A Manchester City csatára 5 meccsen 7 góljával a teljesítményével is felhívta magára a figyelmet. Az eddigi valamivel több mint 40 milliós követőbázisa 32,1 millióval gyarapodott. Csapata nincs, 40 éves, mégis legendákat döngöl a földbe, és örökös ismertségre tett szert. Arányait tekintve a zöldfoki szigetek csodáját író Vozinja még rajta is túltett, hiszen a 40 éves kapusta torna előtt alig 30 ezren követték, most pedig már több mint 29,4 millió, mire kimondom, lehet, hogy ez több. A növekedés volumenében az angol válogatottat 7 gól a VB bronzéremig vezető Jude Bellingham is itt egy harmadik helyen vigasztalódhat, neki 12 millióval ugrott meg a korábbi 41,3 milliós bázisa. A futballisták népszerűségi versenyében világelső Cristiano Ronaldo még a VB-n is tudott erősíteni. Az eddigi 665,6 milliós csoporthoz még 11,4 millióan csatlakoztak. A nagy rivális Lionel Messi esetében 506,5 millióra, további 7,5 millióan érkeztek az elmúlt bő egy hónap során. Nagyot ugrott még Lamine Yamal, Neymar vagy éppen a társrendező mexikói válogatott új üdvöskéje Gilberto Mora követő bázisa is. És még egy hír, még a VBS csatolva, Zlatan Ibrahimovic a labdarúgó világbajnokság alatt szakértőként dolgozott, és a torna végére is tartogatott önmagához hű megjegyzéseket. Először a döntő végén balhézó Leandro Paredesbe állt bele verbálisan, majd kifejtette, hogy amit ő mond, az meg is történik, végezetül pedig elbúcsúzott a stúdiótól. Leandro Paredes nekiugrott Gavi és Eric Garcia torkának a VB döntő lefújását követően, gondolom ismerős a történet, leginkább a sportrajongók gondolom tudják, miről van szó, mely tettért azóta FIFA eljárást is indított. Zlatan Ibrahimovic azt mondta, Paredes örülhet, hogy nem volt a pályán egy hozzám hasonló játékos, ha én ott lettem volna, lefejeltem volna, és kiállítottam volna magam, hozzátette, nem érti, miért nem álltak ki a csapattársak mellette, a spanyolokról van szó persze. A svéd a döntőről úgy fogalmazott, ma a futball győzött, a spanyolok olyan focit játszanak, amit mindenki látni szeretne. A torna előtt megkérdeztetek, szerintem ki nyeri a VB-t. Azt mondtam, Spanyolország. Ha én mondok valamit, az megtörténik. A végén Ibrahimovic bejelentette, hogy nem dolgozik többet szakértőként vagy kommentátorként. Megköszöntem műsorvezető és szakértő társainak, valamint a Fox Sportnak a közös munkát. Sokat beszéltem az elmúlt másfél hónapban, de ezek az utolsó szavaim, számomra ez volt az első és utolsó alkalom a stúdióban. Vigyázzatok magatokra, mondta mindezt, tehát így Zlatan Ibrahimovic. Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gírosz.
5: Pont egy gírosz?
4: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió, frissz zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonnal mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát csütörtökön egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az észak-nyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az észak és az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc? Azonnal megmutatom. Pár perc múlva ezzel a dallal folytatjuk itt a 92-től. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. Adóhivatali nyomozók tartottak házkutatást a Családbarát Magyarország központban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy a megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba, a most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Az uniós szakminiszterek egyetértenek abban, hogy a kutatás fejlesztésre fordított összegnek mielőbb el kell érnie a GDP 3%-át, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy a tárcavezetők informális egyeztetésén a V4-es partnerekkel megállapodtak abban, szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programokban és a szuperlézeres kutatási infrastruktúrában. Megszüntetné az inkasszó intézményét, vagy legalább szigorúbban szabályozná a mi hazánk. Fiszter Zsuzsanna, a párt szakpolitikusa szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés, azután is, hogy annak akár harmadát már letiltották, így az érintetteknek alig maradt pénzük megélhetésre. Hozzátette, hogy örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Becsábítanák a városba a megújult Sziget Fesztivál közönségét. A Sziget City programban Budapest kultikus kulturális helyein különleges kedvezményeket adnak a fesztivál karszalagos vendégeknek augusztus 7-e és 16-a között. A főváros és a Sziget együttműködéséhez már több tucat kulturális és szórakozó hely csatlakozott.
2: Az időjárásról.
7: Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap egy hideg front miatt már bárhol kialakulhat szorványos zápor, de sokat fog sütni a nap. A szél megélénkül zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Becker Betty, aztán Vörös Nándi, most meg a dalok szépen sorban, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz július 22-ével szerdával. Tartsanak vele!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió.
8: Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő község önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főző verseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, július 22-e van, a mai napon a Magdolnák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Lipót, Krisztina, Mária és Lenke nevű ismerőseiket is. A Magdolna egyébként a héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai torony bástya. Bármi is legyen az igazság, mind a tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. 72 éve született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros, zeneszerző. Egy évvel ezelőtt hunyt el Ozzy Osbourne, angol rockénekes, a Black Sabbath együttes tagja. 79 éves ma Don Henley, amerikai zenész, énekes, zeneszerző és dobos, az Eagles alapító tagja, majd sikeres, 7-szeres Grammy-díjas szóló énekes. Szóló sikerei közül legjelentősebbek, például a The Boys of Summer, az All She Wants to Do Is Dance, vagy a The End of the Innocence. 2008-ban a Rolling Stone magazin minden idők 87. legnagyobb énekesének választotta. Don Henley kezdeményező szerepet játszott több környezetvédelmi és politikai mozgalomban is, ezek közül a legismertebb a Walden Woods Project. Zenei tevékenységét 1994 óta az Eagles és szóló énekesi pályafutása között osztja meg. Az Eagles 1971-ben alakult meg. A zenekar pályája során többnyire Henley volt a társszerzője a zenekar jól ismert dalainak, általában Frey mellett, a másik osztopos tagról van szó. Szóval 70-es évek során az Eagles számos Grammy-díjat kapott, és minden idők egyik legsikeresebb zenekarává vált. Amerikában minden idők 5 legsikeresebb formációja közé tartozik. Ők jönnek itt a 92-tön, azt gondolom a legismertebb dalukkal, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió.

0: Értenem, 34 éves a mai napon Selena Gomez, mexikói származású amerikai színésznő, énekesnő, dalszerző és producer. 2021 óta a Gyilkos házban című sorozat szereplője és vezető producere, melyet több Primetime Emmy és Golden Globe jelölés szerzett. Az Emilia Pierce című 2024-es filmmel pedig elnyerte a Cannes Fesztivál legjobb női alakítás díját, továbbá BAFTA és Golden Globe díjra is jelölték. Egyébként szülei 97-ben váltak el, amikor Selena 5 éves volt. Kiskorában New Yorkból egy kisvárosba költözött, egyedüli gyerekként nőtt fel dolgozó édesanyja mellett, aki 16 éves koráig vele volt. Ez vezetett a család pénzügyi gondjaihoz. Az édesanyja azért küzdött, hogy gondoskodjon róla. Erről a helyzetről Gomez így fogalmazott annak idején: frusztrált voltam amiatt, hogy a szüleim nem voltak együtt, és soha nem láttam a fényt az alagút végén, ahol az anyukám keményen dolgozik, hogy megadja nekem a jobb életet. Megrémülök, hogy mivé válhattam volna, ha Texasban maradok. Selena Gomez ma ünnepel, 34 éves, ő énekel itt a folytatásban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonnal mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap tehát csütörtökön egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az észak és az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.

0: Hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Becker Betty meg lesz, ővé a terep most, este 8 utána pedig érkezik, Vörös Nándi a jó megszokott módon. Én meg legközelebb holnap után jövök, akkor reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is támogatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap után reggel tehát Tali, visz,
1: Cegléd Rádió. Zenék és egykori kedvence.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. Holtai Gábor sikerfilmje nyerte a filmkritikusok díját a Palicsi Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott. Főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Nem igazságos az iskolakezdési támogatás rendszere a Fidesz frakció szerint. Közleményükben azt írják, hogy az előterjesztett javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. A Fidesz frakció szerint a kampányban 700 ezer rászoruló gyermekről volt szó, az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a Palicsi Filmfesztiválon. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező alkotása humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával kiemelkedett a mezőnyből. A 33. alkalommal megrendezett filmes seregszemlén 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Múzeumá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Párciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásból újítja fel a szecessziós műemléképületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Márta nevű személyautót, később a többi közt a Magyar Királyi Posta első autóbuszait is, és az első 150 budapesti taxit.
1: Az időjárásról.
3: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok, délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Micsoda szép estét kívánok a kedves hallgatóknak a mikrofonnál újra, csak Becker Bernadett, ez így marad a következő szűk két órában. Ebben az órában jönnek fontos, hasznos információk és nagyon jó muzsikák. Már is itt a folytatásban Szolvév és a Kalandor.

0: Egy fontos határidő közeleg, a belügyminisztérium felhívja a lakosság figyelmét, hogy augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli, ezáltal jelenleg érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, a családtagok és hozzátartozók segítsége kiemelten fontos. Kérik a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyazonosító igazolványát. Amennyiben az érintett még régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványa rendelkezik, mielőbb kezdeményezze annak cseréjét. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. Amennyiben az érintett egészségi állapota mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját, így a személyazonosító igazolvány cseréjére az érintett lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén, például idősek otthonában is lehetőség nyílhat. A belügyminisztérium kéri a lakosságot, hogy az okmánycserét ne halasszák az utolsó pillanatra. Az időben elindított ügyintézéssel elkerülhető, hogy az érintettek érvényes személyazonosító okmány hiányában nehezebben intézhessék mindennapi ügyeiket.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban. Hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom a Kossuth Művelődési Központ szervezésében. A megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Surek gyógyszertárra lesz az ügyeletes patika, a Körösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.

0: Kellemes nyári idővel folytatódik a hét, ezt ígérik a meteorológusok. Nézzük, hogy ennél pontosabban és konkrétabban mi várható. Holnap változóan felhős idő, több órás napsütéssel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. De alapvetően hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 15, a legmagasabb 23 és 29 Celsius fok között várható. Pénteken is marad a kellemes nyári idő, a napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elszóltan még kialakulhatnak záporok, de sokfelé csapadékmentesen telik a nap. A szél többnyire mérsékelt lesz, hajnalban 7-16, délután 23-28 Celsius fok lesz.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: korábbi időjárás jelentés után pedig jöjjön egy kis pollen jelentés, és egyre többen tüsszögnek körülöttem, úgy sajnálom őket, tényleg a szívem szakad meg mindazokért, akik nem tudnak segíteni az allergiás tüneteik enyhítésén, és tudom, hogy vannak olyanok, akik meg gyakorlatilag beszedtek mindent, ami lehetséges, és ami kapható, és ami adható, de mégsem. Na de nézzük, hogy mi vár rájuk. Stagnáló a pollenterhelés, ez talán jó hír lehet. A változékony időjárás következtében a pollenterhelés a következő napokban várhatóan lényegesen nem változik. A csanánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hás, a szelídgesztenye, a fenyőfélék, a ciprus és tiszafafélék, továbbá a látszárú allergének közül a pázsitfűfélék, az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma magas. Ugyanakkor a késői virágzású fák, a pázsitfűfélék és a látszáró allergének pollenjére allergiások is számíthatnak különféle tünetekre, kitartás nekik.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Ceglédi Alkotók Egyesülete, a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely része

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Lemondott a legfőbb ügyész. Rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Rövidfilmfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Móka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Bóka János, a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Az NKA a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Az MMA közleménye szerint Túri Attila beszélt a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Emiatt döntött az elnök az Etikai Bizottság összehívása mellett. Újabb rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. 2 éve első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a Brit Film és Televíziós Akadémia tette lehetővé, hogy az ott bemutatott brit rövidfilmek nevezhetővé váljanak a rövidfilmes díjaikra. Az idei 14. Friss Húson a brit rövidfilmek voltak a fókuszban. A fesztivált több mint 15 ezer néző látta. A jövő évi mustrára már lehet jelentkezni, augusztus 2-áig kedvezményes nevezési díjjal.
1: Az időjárásról.
5: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Dr. Francis, 2023-as Delevelén indult egy újabb óra, amiben néhány hát színesnek és hasznosnak is mondható hír jön majd. Például arról, hogy miért nem érdemes mezítláb sétálni a repülőgépen, bármennyire is ezt ajánlotta annak idején Bruce Willis a Die Hard filmekben. Aztán mennyi is az annyi, mennyi a hasznos és fontos és elegendő alvás, erről is frissült most egy tudományos kimutatás, és arról is lesz majd szó, hogy meghosszabbítják, mégsem lehet szeptembertől feliratni gyógyszerészsel az orvosságunkat, hogy miről is van szó, nem arosan elárulom.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Fél évvel 2027. január 1-ére tolódik a gyógyszerészi recept felírási jog élesítése, amely a krónikus betegek gyógyszerellátását egyszerűsítette volna. A halasztás oka az informatikai háttér felkészületlensége, írják a lapok. Aki abban reménykedett, hogy nem sokára a patikában is megújíthatja a lejárt receptjeit, annak van egy rossz hírünk, várnia kell egy kicsit, írja az egyik lap. A gyógyszerészi receptfelírás nagy reformja, amit eredetileg 2026 őszére ígértek, átcsúszik 2027. január 1-ére. A hivatalos indoklás szerint az informatikai háttér, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér e-recept modulja és a patikai rendszer még nem áll készen. A halasztás tényét Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke is megerősítette, aki sietett mindenkit megnyugtatni, hogy a lényeg nem vészel, csak a határidő tolódik. Az Inforádiónak adott interjúja szerint a szabályozás célja és tartalma kőbe van vésve, csak a technikai megvalósítás csúszik. Úgy tudjuk, hogy az ESFK működését is megnézik, átvilágítják az új egészségpolitikai vezetés szakemberei, és azt követően kezdődhet el érdemben az az informatikai fejlesztés, amely kell ahhoz, hogy a gyógyszertárakban megfelelően ne lehessen adminisztrálni ezt a fajta segítségnyújtást, mondta Hankó Zoltán. Fontos, hogy nem arról van szó, hogy a gyógyszerész diagnosztizál és új terápiát indít. A jogosultság arra korlátozódik, hogy a már beállított krónikus betegségekre szedett gyógyszerek receptjét tudja meghosszabbítani, jellemzően egy hónappal, ha a beteg valamiért nem tud eljutni az orvosához. A halasztás tehát papíron technikai jellegű, a nagy cél azonban változatlan levenni a terhet a túlterhelt házi orvosokról és egyszerűsíteni a betegek életét. A terv évek óta a levegőben lóg, hiszen a recsegő ropogó alapellátási rendszeren minden apró könnyítés segíthet. A gyógyszerészek bevonása a recept megújításba logikus lépésnek tűnik, a magyar bevezetéshez azonban szigorú protokollokat írnak elő. A rendszer élesítésének csúszása azt is jelzi, hogy egy ekkora átalakítás az egészségügyben nem megy egyik napról a másikra. A jogszabályi kereteket idén március 25-én teremtették meg, rögzítve, hogy a gyógyszerészek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók milyen feltételekkel írhatnak fel vényt. Az eredeti menetrend szerint a rendszer 2026 őszén lépett volna életbe, de a gyakorlati megvalósítása, az EST fejlesztése és a több ezer szakember felkészítése láthatóan több időt emészt fel. Na, de nem végleg, csak átmenetileg nem indul el.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Velem egyidősek és nálam idősebbek biztosan emlékeznek, de a nálam fiatalabbak is tudhatják és ismerhetik a Drágán add az életet filmeket, a Die Hard filmeket, amelyben ugye Bruce Willis nagyon nagy szeretettel fogadta azt az ajánlást, amit egy társától kapott a repülőn, egy utazó társától, mégpedig, hogy vegye le a cipőjét és úgy sétáljon, ugye tudjuk, hogy az első részben ez micsoda galibákat okozott, pedig súlyos hibát követünk el, levesszük a cipőnket a repülőn, vagy mezítláb sétálunk a fedélzeten. Egy tapasztalt légiutas kísérő szerint komoly egészségügyi kockázatot jelent a fedélzeten cipő nélkül közlekedni. A szoros menetrend miatt a gépek padlóját és mosdóit ritkán tudják alaposan feltörtleníteni két járat között. Egyre több a szakmában dolgozó profi hívja fel egyébként a figyelmet arra, hogy a fedélzeten mezítláb vagy csak zokniban járkálni egyrészt udvariatlanság, másrészt komoly egészségügyi kockázatot jelent. A szoros menetrend miatt a gépeket ugyan minden járat előtt kitakarítják, ám ez többnyire csak a látható szemét eltüntetését jelenti. Az alapos, mindenre kiterjedő feltörtlenítésre egyszerűen nincsen idő. Emiatt a padló és különösen a mosdó környéke megmarad annak, ami egy baktériumoktól hemzsegő területnek. Egy légiutas kísérő azt mondta, egyértelműen fogalmazott, a repülőgép mosdópadlóján lévő gyanúsan vizesnek tűnő foltokról, biztosíthatom, hogy a padlón a folyadék nem víz. Ez valószínűleg egy életre elveszi a kedvét bárkinek attól, hogy zokniban tipeggen a fedélzeti WC felé. A helyzetet egy másik, a TikTokon népszerű légiutas kísérő, Sierra Mist is árnyalta, aki szerint a mosdókat úgy kell elképzelni, mint a nyilvános WC-ket, amiket naponta több százan használnak, csak épp 10 000 méter magasan, korlátozott takarítási lehetőségekkel. Szóval miközben a kényelem illúziójában ringatjuk magunkat, a zokni épp egy olyan koktélt szív magába, aminek a pontos összetételét jobb nem is tudni. Aztán ezzel a zoknival ugye visszalépünk a helyünkre, és esetleg még fel is tesszük a lábunkat a szemközti ülésre, és már is kész a baj, bár remélem ezt senki nem teszi meg, ezt én teszem hozzá zárójelben. A repülés közbeni komfort persze fontos, de a cipőlevétele nem csak egészségügyi, hanem udvariassági kérdés is. Senki sem kíváncsi a mellette ülő lábfejére órákon keresztül egy zárt levegőtlen térben, ez, ahogy ez teljesen egyértelmű. No, ha valaki repülni készül, akkor jobb, ha ezzel tisztában van. 92.5 Rádió.

0: És én jön az a bizonyos hírecske arról, hogy hogyan is frissítették a tudományos eredményeket, vagyis ajánlásokat az alvással kapcsolatban. A National Sleep Foundation, igen, van ilyen, frissítette a korcsoportokra bontott alvás ajánlását. A szakértők szerint a híres 8 órás szabály csak iránymutatás, a lényeg a reggeli kipihentség. A 8 óra alvás a régi mantra, mindenki fújja, de a helyzet az, hogy valószínűleg semmi köze a valósághoz, vagy legalábbis az mi valóságunkhoz. A tudomány nem egyetlen számot mond, ami mindenkire érvényes. Inkább alvásidőtartományokról beszélhetünk, mert mindenkinek más az igénye és a ritmusa. Az új szülötteknek még napi 14-17 óra normális, elképesztő mennyiség, nem ébren töltött időre van szükségük. A 4-12 hónapos babáknak már csak 12-16 óra kell. A kisgyerekeknek 1-2 évesek beérik 11-14 órával, az óvodások 3-5 évesek pedig 10-13 órával is el vannak áll a Sleep Foundation összefoglalójában. Az iskolásoknál ez tovább csökken napi 9-12 órára is, akkor jön a kamaszkor, a totális káosz zónája. Egy 10 évesnek még mindig legalább 8-10 órányi alvása lenne szüksége, de a rendszer ezt aktívan szabotálja. A tíniknek jobb lenne a későbbi kezdés, az iskola viszont koránkelésre kényszeríti őket a nulladik órával, majd leterheli őket a sok házi feladattal. Erre jön rá az esti képernyőpörgetés, ami végképp hazavágja a maradék esélyt is a pihenésre. A felnőttek minimális alvásigénye a híres 7-9 órás sávban mozog, és ez a lényeg, hogy az intervallumon belül kinek mi elegendő. Van, aki beéri 7 óra alvással, másnak legalább 9 óra kell ahhoz, hogy kipihenje magát, és itt még nincsen vége. Sokan azt hiszik, idősebb korban már alig kell aludni, de ez is tévhit. A 65 év felettieknek a szakértők szerint még mindig legalább 7-8 óra alvás lenne az ideális. Az persze igaz, hogy az alvás minősége változik, felszínesebb lesz, gyakoribbak az éjszakai ébredések, és hamarabb jön az esti ásítozás. De a szükséglet nem tűnik el, ha viszont tartósan nem tud valaki aludni, napközben állandóan fáradt, vagy esetleg úgy horkol, mint egy medve, akkor érdemes orvoshoz menni, mert ezek mögött olyan egészségügyi gondok húzódhatnak meg, amiket kezelni lehet. A Sleep Foundation idén júliusban frissített összefoglalója megerősíti, a felnőtteknek 7-9 óra kell, a fiatalabbaknak pedig ennél több. A hangsúly egyéni különbségeken és az egészséges tartományokon van, nem a kerek 8-as számon. Ez a gondolat visszaköszön az amerikai járványügyi központ anyagaiban is, amelyek külön kiemelik, hogy a diákok többsége krónikusan kevesebbet alszik a szükségesnél. A felismerés pedig már a gyakorlatban is megjelenik. Floridában például egy 2023-as törvény értelmében 2026-tól kötelezően későbbre tolják az állami középiskolák kezdési időpontját. Az indoklás pontosan az, amiről az előbb már szó volt, a kamaszok biológiai órája máshogy ketyeg, és a több alvás jobb iskolai teljesítményt és mentális egészséget eredményez. A törvény szerint a középiskolák nem kezdhetnek 8 óra előtt, a gimnáziumok pedig 8:30 előtt. Tehát tulajdonképpen a minőség a lényeg, nem is tehetetlen a mennyiség, bármit nekünk felnőtteknek, ez valami olyasmi lehet, mint amikor emlékeznek rá, este 6 óra után ne egyél. És próbáltam én is mondani embereknek, hogy gondoljuk már át józan paraszti ezzel, hogyha valakinek más az életritmusabb, de mondjuk éjfélkor fekszik le, mert mondjuk délután még dolgozik, nem az a lényeg, hogy 6 óra után ne egyen, hanem hogy elalvás, lefekvés, passzivitás előtt ne egyen, mondjuk 2 órával vagy 4 órával, nem tudom, nem értek hozzá. Szóval aludjunk, az a lényeg, lehet minél többet, és a legfontosabb ugye a minőség.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglédikultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Surek gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Körösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Szeglét Rádió.

Ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak, ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre, holnap reggel 6 órakor is én számítok, holnapi napot együtt tölthetjük. Addig is viszontlátásra.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Évtizedes vasútfejlesztési programot indít a kormány. Magyar rendezőfilmjét is vetítik az idei Velencei Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán báktól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba. A most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Magyar alkotó filmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, még az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják.
0: Az időjárásról.
1: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső. És zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, immáron szólóban, egy ideje most már így, csak velem kell megszokniuk az adást, de attól még a struktúra ugyanaz. Felteszek egy kérdést, amire önök válaszolnak méghozzá 0635-925-925-ös SMS számra, e-mailben a kívánság kukac@ceglidradio.hu-n, vagy esetleg a facebook.com/ceglidradio oldalt beütve, kommentben vagy Facebook üzenetben is fogadjuk a válaszokat. A mai kérdésünk pedig nem más, már ismerős lehet. Van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Polgárpukkasztó adásunk folytatódik tehát, nem az első alkalom, sőt, azt kell mondjam, annyira jók voltak a kedves hallgatóink, hogy ez már a harmadik adás ezzel a témával kapcsolatban, mert hogy azért ennyire nyitott, mert gyakorlatilag minden felvetés más, amit a kedves hallgatók írnak. Némelyik tényleg polgárpukkasztó, némelyikre páran majd összeráncolják a homlokukat, de a lényeg, hogy valaki most itt vállalja a véleményét, akár névvel, akár név nélkül, és ezzel lehet menni, egyet lehet érteni, vagy lehet teljesen más gondolni, de a lényeg, hogy most mindenki leírhat egy olyan véleményt, amit esetleg ki akart mondani, terápiás jelleggel most engedjük ki, ami bennünk van. Andrea például azt írja, nem szeretem azokat az embereket, akik kicsinyes bosszúból beírnak a panaszkönyvbe egy szolgáltatónál, pedig csak engedelmeskedniük kellene a helyi szabályoknak. Hát igen, kicsit a panaszkönyv világa, az manapság már átkerült Google-re szerintem, mert ugye mindenki értékel, mondjuk, hogyha jár valahol, nagyon sokan értékelik, és sokan az értékelések alapján választják ki a helyeket, úgyhogy hát igen, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rosszul tud esni mindenkinek, hogyha beleírnak a panaszkönyvbe egy olyat, ami szerintünk, vagy a szolgáltató szerint nem teljesen jogos, de attól az a panasz már ott marad, és ugyanígy az internet világában is. Ezzel egyetértek egyébként, szerintem Andrának igaza van ebben, de lehet máshogy is gondolni. El azt írja nekünk, hogy nem értem, hogy lehet rajongani egy politikushoz, vagy sportolóhoz, vagy celebhez, egyszerűen nem értem. Tehát inkább érte rajongani politikusért, sportolóért, vagy celebért, nem értem. Hát én annyiban tudok ezzel menni, főleg tiniként, mondjuk Britney Spears rajongó voltam. Nyilván tetszett is egy fiatal sásznak Britney, de én a zenét is nagyon szerettem. Szóval ilyen értelemben én tudok rajongani akár, sőt, hát ma is vannak kedvenc előadóim. Biztos, hogy tudok rajongani értük, nem ész nélkül, tehát nem az van, hogy mindenhová követem és nem az utcán értve, hanem hogy minden koncertjére elmegyek, hanem amikor a közelemben van egy esemény, akkor oda szívesen elmegyek, de így ugyanígy követek mondjuk, nem tudom, valamilyen szakmának a jeles képviselőit, akár generációkutató, akár pszichológus, akár most toxikológus, vagy bármit is mondhatnék, hogyha jön, érdekel, amit mond, úgyhogy el fogok menni az eseményeire, mint ahogy a stand-uposokat is nagyon szeretem, én speciál. Szóval nekem a rajongással nincsen bajom, csak ne legyen nagyon-nagyon elvakult rajongás. Zoltán azt írja, a borravaló intézményét be kéne tiltani, rendes fizetést kéne inkább kapni, és nem alamizsnát várni a vevőtől. Na hát ez egy nagyon érdekes kérdés, amikor még Barbie-val csináltuk a Ceglét hangját, akkor volt egy közvéleménykutatásunk kifejezetten a borra valóról, hogy mennyit illik adni, illik-e, mi van akkor, hogyha a futár csak az ajtóig megy el, de nem viszi fel az emeletre a pizzát, stb. Úgyhogy nagyon érdekes adásunk lett belőle, és nagyon sok vitát szító adás lett belőle, de szerintem ez is egy érdekes vélemény, hogy akár el kéne törölni. Mint ahogy az orvosoknál eltörölték a hálapénzt, most ez csak nekem ugrott be így, elképzelhető, hogy talán a borra való intézménye is, bár valaki meg tényleg, vannak helyek, én tudok olyat, akiknek tényleg abból kell összeszedni a mindennapi betevőt, hogy mennyi borra valót kapnak. Szóval nehéz ez, de igen, valahogy ezt talán újra lehetne keretezni, vagy egy egységes véleményt kialakítani, amit aztán mindenki betart, de akkor az meg már egy szabály. Na igen, nehéz kérdés, de pont ezért érdekes ez a műsor, úgyhogy Zoltánnak nagyon köszönjük, és önöknek is, akik még írnak nekünk, van olyan igazi, őszinte véleménye, amiről tudja, hogy fel fogja bosszantani a többi embert? 0635-925-925-ös.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: elképzelhető, hogy parázsviták lesznek egyes otthonokban ezután a műsor után, hogyha esetleg egy olyan véleményt dobunk be, ami valakinek a család egyik felének tetszik, a másiknak meg nem, de remek beszélgetés indító is lehet a mai adás, ugyanis van-e olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Ez a kérdésünk, vagy erre válunk választ a 0635-925-925-re itt a Ceglét hangjában, és hát mindenféle polgárpukkasztó, vagy éppen pont az ellenkezője, vélemény érkezett, és ilyenekkel is megyünk tovább. Abigail írja nekünk, a macskának a házba bezárva van a helye. Szerintem meg azért van, hogy a házban és a ház körül ne legyen egér, a ráérős időszakokban meg jöjjenek be simogattatni magukat. Hát igen, az én párom, Cica barát és Cica gazdi, bent is tartja a lakásban Nellót, és Nelló egyébként szerintem teljesen boldog, mert hogy megvannak teremtve neki belőle azok a körülmények, ahol úgy élhet, mintha ő egy kinti cica is lenne akár. Nyilván nem tud annyira ismerkedni másokkal, meg ilyesmi, de ő nem is nagyon szereti a többi cicát, hogyha az ablak előtt elmegy valamelyik másik állat, vagy cica, vagy kutya, vagy bármi, akkor azokra is fúj. Tehát igazából nem kedveli őket, nem szeretne oda menni hozzájuk, neki a belső világban, első kis békéje megvan, úgyhogy ő szereti, de biztos, hogy nem minden macska van ilyen körülmények között tartva. Neki szerintem jó dolga van, és a várom eléggé félti, ő nem szeretné, hogy kimenjen, és aztán elkóboroljon, vagy történjen bele valami. Ezt is meg tudom érteni. Ugyanakkor persze én faluról jövök, hogyha abolyannak számít, de úgy értem, hogy volt gazdaság a családban, és hát... nyilván kóbormacskák, meg a saját cicáink, azok ott vegyültek, és az ő életüket is jó volt végignézni, vagy hát rájuk pillantani, ahogy játszanak éppen egy virággal, vagy bármivel, egy bogárral. Úgyhogy hát igen, ez nehéz kérdés. Szerintem itt is nagyon sokféle megoldás van, és hogy melyik a jó, hát azt mondja meg bárki. Csaba azt írja nekünk, a kis herceg túl hype-olt, tehát kicsit túl van értékelve szerinte. Érdekes kérdés. A kis herceg azért szerintem olyan a könyvek közül, a kötelező olvasmányok közül, amit úgy valaki, tehát mindenki megjegyez valamilyen szempontból. Nem feltétlen azért, mert az volt a kedvence, de valamilyen hatást gyakorolt rá. Nekem például biztos vagyok benne, hogy a megszületésének a körülményei azok, amiktől különleges ez az egész. De egy kicsit mese is, egy kicsit izgalom is, egy kicsit az életről is szól, úgyhogy szerintem minden van benne, és nem túl hosszú, ami azért egy gyerek szempontjából nagyon fontos, ne felejtsük el, hogy túl hype-olt-e az is lehet, de azért egy mindenképpen jelentős mű szerintem, úgyhogy ezt azért ne vegyük el tőle. Meg hát jó sokféle feldolgozása készült már, akár mozgóképben, akár hangoskönyvben, és hatással van a gyerekekre, úgyhogy hogy túl hype-olta, azt nem tudom, biztos, hogy nagy hype van körülötte, de talán joggal. De ezt mindenki dönts el. Kedves hallgatók, ennyi volt ez a blokk, megyünk tovább hamarosan, néhány zene múlva. Van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Küldje el nekünk 0635 92 92-t.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Kedves hallgatók, már megyünk is tovább a Ceglét hangjával itt az FM 92.5-ön, és a polgárpukkasztó adásunkat folytatjuk. Harmadik alkalommal tesszük fel a kérdést, hogy van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Itt most mindent be lehet vállalni, akár név nélkül is. Julia írja nekünk, a vegán táplálkozás és életmód valójában nagyobb ökológiai lábnyommal jár, mint azt szeretnénk hinni. Hát igen, ebbe is mélyen bele lehetne menni, hogy mi mennyibe kerül, és hogy vajon jót teszünk-e a világgal, hogy valaki azért vegán-e, mert védi az állatokat, vagy hát mert nem szeretné, hogy úgy tartsák őket, és hogy legyilkolják őket. Nagyon nehéz kérdés, és igen, ki tudja, ez kicsit ugyanaz a kérdéskör, mint az elektromos autó versus benzines autó, hogy most melyik a jobb, mert ugye az akkumulátorgyártással ugyanúgy kárt teszünk a környezetünkkel. Tehát, hogyha majd egyszer talán ott tart az akkumulátor technológia, hogy nagyon könnyedén le lehet gyártani, nagyon sokáig hosszú élettartama lesz, és tud működni a dolog, akkor esetleg majd egyszer ez jobb lehet, de még nem ott tart, ez is biztos. Adjuk meg az esélyt, én azt mondom, hát ha valamikor oda jutunk. De a lényeg, hogyha hasonló véleménye van önnek is, akkor a 0635-925-925-re elküldheti, nem a vegán táplálkozással vagy az elektromos autókkal kapcsolatban, hanem bármivel kapcsolatban. Ettől érdekes ez a műsor. Írja nekünk Imre, hogy a kutya, a macska és egyéb házi kedvenc nem a gyereked. Még akkor se a szívből szereted, ahogy én is az enyémet. A kutya pont kutyaként kell jól érezze magát. Sok kutya boldog kint, amikor azt tehet, amit ő akar. A csibava egy patkány mind méretében, mind viselkedésében, bár ezzel tulajdonképpen a saját patkányomat becsmérlem. Na most az nem jött le a végén, hogy Imrének tényleg patkánya van, vagy csibavája van-e? De lehet, hogy neki tényleg egy patkány a háziállata, ami teljesen normális, persze az is lehet, nem azt mondom, de hogyha meg igen, azért nem mondjunk olyat egy kutyafajra, hogy patkány, nem igazán tehet a kutyafaj arról, hogy ők milyenek, hogy lettek kitenyésztve és társai. Inkább az első résszel foglalkoznék, ugye nem a házi kedvenc, ők a házi kedvenceid, nem a gyerekeid, még akkor se a szívből szereted. És ebben nagy igazság van azon a részen, hogy a kutya pont kutyaként kell, hogy jól érezze magát. Tehát igen, azt nem feltétlen jó a kutyának, hogyha babusgatjuk és toljuk egy babakocsiban és fölöltöztetjük, stb. Nyilván van néhány faj, amelyik megfázna, hogyha nem öltöztetjük föl, ilyenkor lehet rá ruhát adni, de talán kozmetikushoz, mármint olyan szinten kozmetikushoz, mint ahogy egy felnőtt férfi vagy nő jár szépészeti beavatkozásra, talán nem feltétlenül kell elvinnünk. Egy kis szőrnyírás vagy körömvágás az még belefér a kutyáknak, de azért az tény, hogy ő kutyaként kell, hogy jól érezze magát, mert ő legjobban úgy érzi magát, mint ahogy a természetben lenne, vagy hát természetes életmódja szerint lenne, nem feltétlenül babakocsi van tolva. Na de a lényeg az, hogy ez is egy olyan vélemény volt, ami őszinte és kicsit talán polgárpukkasztó. Lássuk még Gábort. Programozó droidok vagyunk, minden gondolatunk 98%-ban ebben a droid életben tart minket. Nem létezik például jó vagy rossz, csak az elme ítélete a dolgok felett. Nem létezik bűn se, ezt akarta Jézus elmondani. Kicsit félreértették, és azt mondják, meghalt a bűneinkért. Baromság? Egyelőre ennyi elég? Szép napszakot mindenkinek. Hát igen, ez most lehet kicsit bevállalósabb, mint amit én szerettem volna, de ez is lehet egy vélemény, és erről is lehetne beszélgetnünk. Én most azért nem teszem, mert ezen a ponton el kell mennünk zenélni, de mindenkinek jó gondolkodást. Addig is, hamarosan, néhány zene múlva folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Továbbra is polgárpukkasztunk a Cegléd hangjában, kedves hallgatók, ezt leginkább önök teszik, én csak felolvasom. A lényeg, hogy van-e olyan igazi, őszinte véleményük valamiről, amiben lehet, hogy fel fognak bosszantani másokat? Ha igen, küldjék el nekünk 0635 925 925, és mindenféle témában mindenféle vélemény jöhet. Egyedül azt már az előző két adásban is elmondtam, hogy politikai véleményt azt nem igazán szeretnénk beolvasni, maradjunk politikamentesek, ahogy a Cegléd Rádió egyébként is szokott lenni, de minden más témában jöhetnek a válaszok a kérdésünkre. Mint ahogy Dóra írja nekünk, hogy ne költözködj ország világszerte, ha nem tudsz alkalmazkodni más szokásaihoz, életéhez. Sehol nem fognak változtatni, mert oda cuccolsz, és az akaratodat erőlteted. Erős vélemény. Igen, hát azt hiszem, hogy jóval több lehetőségünk van menni, hogyha az ember akar. Hogy költözni mennyire akar, az már talán egy kisebb réteg, de igen, hát hogyha csak egy nyaralásra gondolunk, sem visszük oda a szokásainkat. Most, hogyha mondjuk az én családom, most tényleg nem így van, de hogyha így lenne, hogy minden hétvégén bulizik, akkor lehet, hogy ha kimennénk nyaralni, nem feltétlenül örülnének neki az ottaniak, hogyha mi végig buliznánk azt az egy hetet, amíg nyaralunk, meg hangoskodnánk, meg mit tudom én, táncolnánk. Úgyhogy, ja, már csak ilyen szempontból sem, de hogyha tényleg költözik az ember, és oda viszi a szokásait, az tényleg nagyon biztos tud lenni, hogyha nem mi alkalmazkodunk az ottaniakhoz. Akkor, hogyha menni akartunk, akkor ezt fogadjuk el szerintem. Ezzel a véleménnyel tudok menni. Géza azt írja nekünk, hogy a sorkatonaság úgy volt baromság, ahogy volt. Ez is egy érdekes kérdés. Erről is megoszlanak a vélemények. Valaki, aki katona volt, azt mondja, hogy nagyon szerette, és nagyon kellett az embernek. Van, aki szintén katona volt, azt mondta, hogy ő neki a legrosszabb emlékei. Van, aki nem volt sorkatona, de szeretett volna lenni. Valaki meg nem volt sorkatona, és nagyon jól van ez így az életében. De gondolom, hogy önök is, a kedves hallgatók is találkoztak mindenféle véleményekkel. Erről nagyon nehéz igazságot tenni. Krisztián véleménye egy kicsit erős, én azokat akarom felbosszantani, akik paraszt módon beparkolnak a rokkant helyekre, csak mert anyuka-apuka rokkantsága miatt megkapják az autóra a parkolási engedélyt. Hányok ettől? Ha nincs ott a szállítandó személy, miért hiszik azt, hogy jogosan teszik? Mindegyiket, amikor beszáll, igazoltatnám, mert nem ő a rokkant, csak undorítan visszajel a kihelyezett plakettel. 50 ezer azonnal, számtalan ilyet látok. Elég felháborodott üzenet, és szerintem joggal egyébként. Tényleg, hogyha a személy is jelen van, oké, hogy a kocsi rajta van, ez a lehetőség, de attól még nem kéne visszajönni vele, hiszen jöhet egy tényleg olyan arra a helyre, akinek szüksége van rá. Úgyhogy ez ne legyen már olyan nagy probléma szerintem a mai világban, hogyha egyébként nincs gond a lábunkkal, tudunk közlekedni, vagy ilyesmi, akkor 30-40 méterrel többet kell sétálni. De legyen 100 méter szerintem még, hogyha cuccokkal jön ki a bevásárlóközpontból az ember, az sem egy olyan megterhelő, sőt, ha azt nézzük, hogy a mozgás mennyire lecsökkent a mai világban, akkor még csak jobb is, hogyha egy kicsivel messzebbre kell menni, és el kell vinni azt a pár csomagot az autóig. Úgyhogy igen, legyünk ilyen szempontból tekintettel egymásra. Én is adom ezt a véleményt, szerintem Krisztiánnak ebben eléggé igaza van. De mondják meg, hogyha nem, akár írjanak egy ellenvéleményt, 0635 925 925-ös, ide jöhetnek bátran a polgárpukkasztó vélemények bármivel kapcsolatban. Hogyha ilyen tempóban írnak nekünk, kedves hallgatók, akkor lehet, hogy egy negyedik adást is megér ez a műsor. Ez talán az eddig a legizgalmasabb témánk, mióta szólóban csinálom a Cegléd hangját. Jöhetnek tehát a válaszok, hamarosan folytatjuk. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Száporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Lemondott a legfőbb ügyész. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt folyó nyomozás ügyében az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Jelezte, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Tarz Zoltán azt is írta, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénz felhasználást be tudnak azonosítani, és a jogosulatlanul kiosztott pénzeket képesek lesznek visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirkus Pál elmondta, hogy az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Az elmúlt két hétben csak nem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. Több tízezer oldalnyi szerződést vizsgálnak át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csak nem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok.
1: Az időjárásról.
4: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-ön és annak is a második órája. Én még mindig Vörös Nandi vagyok, és még mindig szólóban tartom a műsort önökkel, kedves hallgatókkal, mert hogy véleményt várunk, olyan őszinte véleményt, amivel lehet, hogy felbosztan másokat. 0635-925-925-ös kívánság@ceglidradio.hu vagy facebook.com/ceglidradio polgárpukkasztó adásunkban, és már harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, mert hogy annyiféle aspektusból vizsgálja a világot, az életet, meg mindent, hogy nagyon érdekesnek találtam, és szerencsére a kedves hallgatók is, mert nagyon sok válasz jön. Már is megyünk tovább, méghozzá Hanga üzenetével. Nem hiszem, hogy a fiataloknak jót tesz a sok TikTok és egyebek. Lehet, hogy klisésen hangzik, de szerintem nem kéne megengedniük a szülőknek, mert teljesen leépíti és korlátozza a fiatalok koncentráló képességét. Eddig tartott az üzenet, ezt már én teszem hozzá, hogy igen, egyébként az a fő baj, hogy a TikTokon pár másodpercig kell figyelni, vagy legyen fél perc, vagy egy perc, de akkor is nagyon rövid és nagyon tömény ingerként érkezik be a gyereknek, és az agyát átstimulálja egy kicsit, ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha beül utána egy hétvége végig TikTokozása után beül egy órára, ahol lassabb tempón egy tanár próbál 45 percen keresztül beszélni valamiről, egyszerűen már nem lesz képes figyelni annyira, mint ahogy a TikTok vonza az agyát, és tényleg hát mondhatni, hogy hogy függőséget okoz az agyban, mert rá lesz csatlakozva, vagy hát kívánni fogja az ingert, a sok-sok információt az agya. Szóval ilyen szempontból biztos, hogy így van. Nem is tudom, hogy mi a jó megoldás erre, és hogy mi lesz a következő lépés. A YouTube után nem is tudom, hogy a TikTokot gondoltuk-e, hogy ennyire érdekesen, gyorsan, és hát elég sok tartalmat, vagy sokféle tartalmat magába foglalva érkezik majd meg a TikTok. Én biztos, hogy már a TikTok generációt, meg a TikTokot magát nehezen kezelem. Nekem már nagyon nem világom, nekem hosszabb időre kell lekötni az agyamat, nem lehet az ilyen nagyon rövid pörgős videókkal. Egyszerűen nem vonz, és nem tudom, hogy most ez jó-e, vagy nem jó, de az biztos, hogy az, hogyha túl sok van belőle, és a gyerekeknek rakjuk a közelébe, vagy most már oda se kell raknunk, mert oda rakják maguknak, hát akkor nehéz élete lesz. Mármint, hogy olyan szempontból, hogy biztos, hogy ebből valahogy ki kell keverednie, és hogy ez milyen módszerekkel fog megtörténni, arról még nincsen biztos képünk, mert az egész jelenség még annyira új, hogy az ellenkezőjét, vagy az ellentétét még nem tudja a társadalom lekreálni a gyerekekben. Na, kicsit mélyebben belementem, mint akartam, de itt van Gergő válasza a polgárpukkasztó kérésünkre. Ponyvaregény, túlértékelt fos. Tarantino csinált egy gyenge filmet, hiába a jó színészek, felszippantott egy hatalmas utcát, és jött a nagy ötlet, szeleteljük fel az egészet, rakjuk össze-vissza a jelenteket, és eladjuk művészetnek. Hát, azt hiszem, hogy itt álljon meg a menet, Ponyvaregényt, őt nem bántjuk, a Ponyvaregényt és Tarantinot nem bántjuk, nem, amúgy nem. Teljesen megértem, hogy valakinek ez a véleménye. Nekem nagyon tetszett, mikor először láttam a Ponyvaregényt, azóta már megnéztem még néhányszor, de nekem meg volt a varázsa. Nem tudom, hogy pontosan miért, biztos nem ezért, mert össze-vissza vannak a jelenetek, de valahogy megfogott az egész világ, és Tarantino többi filmjét is nagyon szeretem. Erre egyébként kíváncsi lennék, Gergő, hogyha a Ponyvaregény nem, de azóta volt olyan Tarantino film, ami viszont nagyon tetszett neked? Most bármire gondolhatunk. Én azt hiszem, hogy mindet láttam, azt a 9-et, ami eddig kijött. De hogy egyébként a stílusa az neked való, vagy fekszik? Mert ez lenne az érdekes kérdés, hogy csak a Ponyvaregény nem tetszett, vagy amúgy sem jön be az ő stílusa, mert akkor lehet, hogy itt van a kutya elásva. Nem akarok ilyen tarantinos példát felhozni, úgyhogy menjünk is tovább, zenéljünk egy kicsit. Igyekszem nem elmélyedni ennyire a témákban, hogy mindenkire sor kerülhessen, rengeteg üzenetünk van még, amit a zenék után fel is olvasok. Nem mindet, de néhányat biztos.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hát én ezt nagyon élvezem, kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet és a megmosolyogtató dolgokat. Olyan véleményeket várunk ma a Ceglét hangjában, ami őszinte, de talán felbasszan másokat. Polgárpukkasztó adásunk van tehát, és harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Mindenféle írás jöhet, mindenféle vélemény, mindenféle témában. Ami esetleg olyan, azt úgy is kicenzúrázom, olyan értelemben, hogyha túlzottan politikai vagy ilyesmi jellegű, azt ki fogom hagyni, de szerintem ezt már a hallgatók pontosan tudják. Minden más azonban jöhet, úgyhogy lássuk, mi van itt még nekünk. Andrea azt írja, hogy nem bírom elviselni, ha egy gyerek kiabál, szóval ahol sok van, oda már nem is megyek. És egyébként egyre sűrűbben találkozom ezzel a véleménnyel. Valahol meg tudom érteni, mert hogy miért az ő pihenését, lazítását, relaxációját miért zavarná össze egy gyerek. Azt azért túlzásnak tartom, hogy már vannak olyan éttermek, ahonnan a gyerekeket kitiltották, állatot viszont lehet vinni például. Szóval, de ennek is megvan a helye, rengeteg más helyre mehet a gyerekes család, hogyha nem is feltétlen ide egy ilyen étterembe, de rengeteg más helyen viszont ott lehet. Hogyha valakinek nyugalomban van szüksége, és a gyerekek zavarják, hát üssek ő, akkor legyen így. Szerintem ezzel lehet menni, de én mondjuk olyan vagyok, aki a repülőn is, hát hogyha van egy kisbaba, és hangos, akkor elviselem, aztán kész. Lehet, hogy nem fogok feltétlenül örülni neki, de azért elvonulni se fogok más méghajlatra, hogyha fogalmazhatok így. Anett írja, hogy őszintén szívből gyűlölöm a pisztáciát, hányok ettől a pisztácia mániától, ami mostanában felütötte a fejét, azért egy vicces smiley-t oda tett a végére, de hát miért kéne szeretni ezt? Ízlések és pofonok, ha valami nem ízlik, nem ízlik, de kettő dolgot írt. Nem értem azokat, akik szerint a Harry Potter és a Gyűrűk Ura kizárják egymást, én mindkettőt szeretem. Ez kicsit az a problematika, mint a Star Trek és a Star Wars régen, nem? Hogy vagy az egyik, vagy a másik, olyan nincs, hogy mindkettőt szereted, ott nálam ez meg is volt, én Star Wars-os voltam egyértelműen, már az űrszekerek megfogalmazás sem tetszett nekem igazán, de mindegy, a lényeg az, kedves hallgatók, hogy a Harry Potter és Gyűrűk Ura témában ugyanígy vagyok, mind a kettőt szeretem, mind a kettőt olvastam, és láttam is filmen, szerintem se zárja ki egymást. Fantasy világ mind a kettő, de szerintem nem kell ezeket feltétlenül úgy pároztatni, vagy párbaállítani, hogy az egyik ha jó, akkor a másik nem lehet jó. Attila írja nekünk, hogy mindenki felelős azért, amilyen életet él, és nem, egyáltalán nem szabad, és mégis az. Hogy is van ez? Senki és semmi nem tartott vissza senkit, vagyis emiatt mindenki szabad. Emellett, ha valaki mégsem az, az amiatt van, mert önmaga a hiedelmeinek a rabja, vagyis ilyen értelemben nem szabad. A szabad akarat az, hogy minden pillanatban élhetünk az önkorlátozó hiedelmeink szerint, vagy leszámolva ezekkel már nem az életünk elszenvedői leszünk, hanem annak teremtői. Emiatt van az, hogy mivel ez egy döntés kérdése, mindenki felelős a saját döntése miatt, hogy elégedett azzal, vagyis önmagának tetsző életet él, vagy sem. Hú, hát ez meredek, mármint, hogy vannak benne sorok, amiket értek, de most azt hiszem, hogy hagyom a kedves hallgatókat ezt jól átgondolni, és elmegyünk zenélni.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja itt az FM 92-tön, kedves hallgatók, én Vörös Tándi vagyok, és a kérdésünk ma nem más. Van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Küldje el nekünk 0635 92 92-ös, jöhetnek mindenféle vélemények, és jönnek is. Szilvi azt írja, azt mondom, a férfiak pletykásabbak a nőknél. Vajon azok vagyunk? Én egyébként ezt adom, nem feltétlen pletykásabbak, de az biztos, hogy a férfiak is ugyanúgy tudnak pletykálni. Ha van kivel és van miről, akkor mindent kibeszélnek ők is, persze, miért ne? Azt nem tudom, hogy olyan szinten igaz-e a pletyka, hogy elsúsmusolnak dolgokat, és olyan titkok derülnek ki, amik nem kéne, hogy kiderüljön, de biztos megvannak a férfiaknak is azok a témakörei, amikről szívesen beszélnek, vagy szívesen beszélnek, és kibeszélnek dolgokat, de azt, hogy kevésbé lennének titoktartóak, vagy ilyesmi, azt így nem merném kijelenteni. Szerintem a férfiaknál is igen, megvan a pletyka, úgyhogy ezzel tudok menni. Azt írja nekünk Vivian, hogy mindig azok az emberek szólnak bele mások életébe és köpködnek másokra, akik semmit nem tudnak felmutatni. Gyűlölik magukat és az életüket is, de nem hajlandók beismerni maguknak, inkább másokat csesztetnek, addig se kell a szánalmas életükkel foglalkozni. Hát ez erős. És igen, talán én is tudnék ilyen példát mondani, de nem akarok, úgyhogy én azért annyira nem akarok polgárpukkasztani, mint amennyire Vivian tette. Szerintem van benne igazság, azért általánosítani talán nem kéne. Nem biztos, hogy ez mindig mindenkire így igaz. Valakinek lehet, hogy az élettapasztalata miatt van mindig beleszólás a mások életébe, és nem pont azért, mert nem tud felmutatni semmit, de biztos, hogy ilyen is van. Úgyhogy ez egy elgondolkodható kérdés, nagyon köszönjük a véleményt. Ezt már nem köszönjük annyira, Robert annyit ír, a keresztapa nem jó film. Nem tudom, hogy miért tettem bele ezt az indulatot a hangomban, de valahogy úgy érzem, hogy Robert egy kicsit indulatosan akarta ezt kifejezni. Nem tudom, én bevallom őszintén, hogy csak az elsőt láttam a háromból. Nekem az első tetszett, bár kicsit túl volt nyújtva, de nekem sem olyan kultuszfilm vagy kultfilm, mint ahogy rengetegen hiszik. És amiért csodálatosak a műsorunk, kedves hallgatók, az pedig az, hogy Zsuzsanna reagált a korábbi macskás üzenetre, amikor is meg lett mondva, hogy hát az is egy kritikus vélemény volt. Az lett kihangosítva, hogy tulajdonképpen a cicának kint van csak boldog élete. Erre ír nekünk Zsuzsanna, a macska ugyanúgy boldog, ha kijárós vagy kinti, de olyan hatalmas és állandó veszélyben van az élete, hogy felelősen nem tehetjük ezt kockára. Az állandó benti macska is lehet nagyon boldog, csak abban munka van, akinek ez nem fér bele, az ne tartson macskát. Hát ez megint erős, és van egy kis visszaszúrás is benne, és szerintem jogosan, pont erről beséltem egy kicsit, hogy a párom is bent tartja a cicáját, de olyan körülményeket teremt neki, hogy ott nagyon jól érzi magát. Ettől függetlenül lehet, hogy neki hiányzik a kintlét, de nem azt látom rajta. Szerintem ő nagyon jó. Nem is, amikor megyünk ki az ajtón, nem is látom azt, hogy ki szeretne menni, vagy ilyesmi. Neki megvan a benti kis világa, és az úgy jó. És tényleg nagyon sok veszély van, ami fenyegethetné. Persze a cica egy ügyes állat, erre is lehetne egy visszatámadást akár intézni, de hát hogyha van ilyen az önök tarsójában vagy fejében, akkor küldjék el nekünk 0630 592 92-t, mert hogy őszinte véleményeket várunk valamiről, amit talán másnak bosszantó lehet. Persze azt nem szeretném, hogy itt valakik összevesztenek, de nagyon érdekes a vita, és szeretünk különböző véleményeket ütköztetni. Szerintem érdekes. És hogyha önök szerint is, akkor tartsanak velünk az utolsó blokkra, ami hamarosan néhány zene múlva itt is van.
1: Információ első kézből. Ceglédrádió, a közös ismerős.

A végéhez közelít a mai ceglét hangja, kedves hallgatók, de nem azt jelenti, hogy a témának is vége lesz, mert még mindig annyi üzenetünk van ezzel a témával kapcsolatban, hogy lesz egy negyedik adás, és ebből igen, negyedik, jól hallották. A ceglét hangja mára ugyan véget ér hamarosan, de holnap folytatjuk egy másik témával. Ez a téma pedig a mai, miszerint van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Ez pedig még pár percig folytatódik, és lássuk, milyen vélemények jöttek. Sarolta írja, hogy nem szeretem az állatokat, igazából nem is érdekelnek. Mindenkinek szíve joga, nem kell őket szeretni, csak ne is bántsuk őket, szerintem. Be azt írja, az internet rászabadította a világra a végtelenül buta és tudatlan embereket. Igen, de a végtelen okos embereket is rászabadította, és hát itt mindenki találkozhat mindenkivel sokkal könnyedébben, mint amikor ezt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt tehettük volna. Bernadett azt írja, gyűlölöm a nyers hagymát, nem bírom megenni semmiben, amiben nyersen van. Nem, a körözöttbe se teszek, ja, és a krumplis rátába se. Helyette kukoricát használok. Oké, igazából nekem ez annyira nem botrányos, de el tudom fogadni, hogy valakinek nem ízlik. Én gyerekkoromban nem szerettem, most már nagyon szeretem. Attila azt írja, szerintem nem 42. Hogyha valakinek ez megvan, egy híres regényben a Galaxis útikalauz stopposoknak van, hogy az élet, a világ, mindenség, meg minden, a megoldás 42. Attila szerint nem annyi. És lássunk egy komoly véleményt a végére, aztán majd mindenki teszi, ahova akarja, mármint a saját kis polcaira. Nóra azt írja, szerintem a párkapcsolat és a házasság egyenlő a szabadság feladásával. Nem akarok és nem is tudnék párkapcsolatban élni, mert a szabadságom a legfontosabb számomra. Persze erre azt mondják, hogy a kapcsolat kompromisszumokról szól, de nem látom be, miért kellene a saját életemmel kapcsolatban bármilyen kompromisszumot kötnöm. Nekem is egy életem van, amit a saját utam megtalálására, a saját boldogságomra akarok fordítani, és nem egy másik ember igényeire. Nem attól érzem magam kiteljesedve nőként, hogy van mellettem valaki, akivel csak vitázunk, aki lehúzza az energiámat, csak azért, hogy mutathassam másoknak, közt nem. Férfiaknál és nőknél is látom, hogy beleroppannak a házasságba, feladják az álmaikat, belevesznek a mindennapok apró hülyeségeibe, a másik igényeit próbálják kielégíteni, miközben ők maguk háttérbe szorulnak. Egyébként nagyon elgondolkodható Nóra véleménye, és van is benne igazság, amennyiben nem talált még olyan kapcsolatot, amiben ki tud teljesedni. Valakinek pont az hozza meg szerintem a boldogságot, hogy egy olyan ember, nő vagy férfi van mellette, akivel még boldogabb lehet, még kerekebb, vagy éppen a családalapítás az, amire vágyott, és ezt egy olyan ember oldalán tudja megtenni, aki közben őt kiegészítésre.

0: Esetre van mind gondolkodni, megint remek adást hoztak össze nekünk a kedves hallgatók, és folytatjuk majd még ezt a témát. Valamikor holnap azonban mással jövök. Vörös Nándi mára köszöni megtisztelő figyelmüket, a Cegléd hangja búcsúzik, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: a világ ellen.
1: Hírek a Ceglédrásóban.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl-a Lajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik, jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl a Lajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-ig látogatható.
1: Az időjárásról.
2: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Száporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Lemondott a legfőbb ügyész. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt folyó nyomozás ügyében az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Jelezte, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Tar Zoltán azt is írta, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénz felhasználást be tudnak azonosítani, és a jogosulatlanul kiosztott pénzeket képesek lesznek visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NK a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirkus Pál elmondta, hogy az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Az elmúlt két hétben csaknem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. Több tízezer oldalnyi szerződést vizsgálnak át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csaknem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok.
0: Az időjárásról.
1: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl-a Lajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősséghárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik, jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági

0: biztonsági információihoz. Egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható.
1: Az időjárásról.
0: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Száporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Lemondott a legfőbb ügyész. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt folyó nyomozás ügyében az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Jelezte, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Tar Zoltán azt is írta, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénz felhasználást be tudnak azonosítani, és a jogosulatlanul kiosztott pénzeket képesek lesznek visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, hogy az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják

0: ennek megjelent a nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Az elmúlt két hétben csaknem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. Több tízezer oldalnyi szerződést vizsgálnak át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csaknem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok.
1: Az időjárásról.
0: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Rádióban.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl-a Lajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik, jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl A Lajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható.
0: Az időjárásról.